0: Vésztőváros szombaton díszpolgári címet adományozott a Békés Csabai születési Gyuha Attilának és az amerikai William Parkinson régésznek. A több mint egy évtizede az Egyesült Államokban élő csabai professzor meghatottan beszélt az elismerésről, amelyet közös munkájukért kaptak. Gyuha Attila elmondta, hogy számára és kollégájának felemelő megtiszteltetés a díj. Felidézte, hogy amikor 2000-ben először érkeztek Vésztőre, még a régmúlt feltárása volt a céljuk, ám az évek során az itt van dolgunk szemléletből itt vagyunk otthon érzés lett. Hangsúlyozta, hogy küldetésük mára a település páratlan régészeti örökségének megóvása és méltó bemutatása. A rendezvényen elhangzott laudáció szerint a kitüntető cím olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki a település határain túlmutató maradandó értékű és széleskörű megbecsülést kiváltó tevékenységet végez. A képviselőtestület 2026-ban Gyuha Attilának és William A. Parkinsonnak ítélte oda az elismerést, akik több évtizedes tudományos, oktatási és örökségvédelmi munkájukkal nemzetközi szintre emelték Vésztő hírnevét. A Vésztőmágor történelmi emlékhely az Alföld legnagyobb teltelepülése, ahol egymásra rakódott régészeti rétege körzik az új kőkortól a középkorig tartó megtelepedés emlékeit. A helyszín különleges értéke a 86-ban megnyitott eredeti helyén megőrzött régészeti metszet, amelynek kutatásában a két régész a 90-es évek végétől új nemzetközi fejezetet nyitott. Közös történetük 98-ban kezdődött, amikor Parkinson, akkor a University of Michigan doktorandusza kutatási partnereket keresve Békés Csabára érkezett, és találkozott Gyuha Attilával, a Munkácsy Mihály Múzeum régészével. Egy hosszú beszélgetést végén a sör alátétre jegyezték fel a következő 5 év kutatási terveit, amelyből megszületett a Körös Regionális Régészeti Program és egy több mint negyed százados szakmai szövetség. A kutatások modern, több tudományágat összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutató generációit vonzották a térségbe. A 2021-ben indult Vésztőmágor állagmegóvási és kilátás és kiállítási program új irányt adott a munkájuknak, a feltárás mellett a látványszelvény hosszú távú megőrzésén és bemutatásán dolgoznak. Gyuha Attila ma több otthon között él, Békés Csaba és az amerikai Athens egyaránt meghatározó számára, de a nyári hónapokban immár 26 éve Vésztő válik első számú otthonává. A város közösségének szerves részévé vált barátokra és szakmai kapcsolatokon túlmutató emberi kötelékekre talált. Parkinson ma főként háttérmunkával segíti a térség örökségvédelmét, de minden évben visszatér a csapathoz. Magyar nyelvtudása szinte tökéletes, a látogatóknak magyarul tart tárlatvezetést, ami tovább erősíti helyi megbecsültségét. A szöveg végén felidézett interjúban Attila korábbi életéről, Békés Csabai kötődéséről és szakmai pályájáról mesélt, valamint arról, hogy számára a régészet a múlt hiteles megismeréséről szól, nem pedig a kincsvadászatról. Előre tervezett karbantartást végez az MVM Démász áramhálózati Kft. Békés Csabán július 13-án hétfőn, ezért több utcában szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet 13-án reggel 8 és délután 4 óra között várható, és az érintett területeken teljes időszakban nem lesz áram. Felhívják egyben a figyelmet arra, hogy a munkálatok idején a szolgáltatás szünetelni fog, ezért érdemes előre felkészülni, különösen azoknak, akik folyamatos működésű elektromos berendezéseket használnak. A társaság közölte, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani, saját vagy bérelt aggregátor használata előzetes írásbeli engedéllyel lehetséges, amelyet legalább 5 nappal a tervezett áramszünet előtt kell benyújtani. A szolgáltató arra is figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt és feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért mindenki fokozott óvatossággal járjon el. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Országos szakmai díjat kapott a megyei könyvtár fiatal munkatársa. Arany minősítést szerzett az Aktív Iskola programban a Lencsési Általános Iskola. Mézes hagyományok és fogadhajtó verseny volt Dobozon. Már is mondom a részleteket. Földesi Csenge 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtár munkatársaként, és idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat.

dedikált írás kidolgozásával, vagy egy konkrét projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta és az Abstrakt című könyvtári podcast bemutatásával nevezett. Az írásos pályamű helyett végül kisfilm készült, amelynek elkészítésében vőlegény Rozsnyai Endre segítette. A könyvtáros felidézte, hogy miután tavaly Kecskeméten elvégezte a segédkönyvtárosi képesítést, korábban a magyar nyelv és irodalom szakon tanult, sokkal mélyebben értette meg a könyvtárosi hivatás lényegét. Úgy fogalmazott, hogy a podcast alapja a könyvtári gyűjtemény, és szeretné, ha a kultúra és a könyvek jelentenék a műsor kiinduló pontját. Az adások két fő kérdéskörű épülnek, melyik könyv volt hatással a vendég életére, illetve pályájára. Bár a beszélgetések látszólag irodalmi témájúak, egyetlen óra alatt gyakran politikát, hitet és világnézetet érintő gondolatok bontakoznak ki. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast nem csupán az ő munkája, a műsor a könyvtári kollektíva közös eredménye, amely mögött jelentős háttérmunka áll. Informatikus kollégái Nagy Levente és Baukó János pedig segítenek az eszközök összeállításában, az első próbaanyagokat pedig Kertész Zoltán igazgató helyettessel vették fel. Hozzátette, ahhoz, hogy napközben vendégekkel beszélgethessen, elengedhetetlen kollégái támogatása, akik ilyenkor helyettesítik. Úgy fogalmazott, hogy a díj a könyvtár közös sikere is. A Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezésében az aktív iskola programban jelenleg 606 intézmény vesz részt országszerte. A Békés Csabai Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2024-25-ös tanévben csatlakozott a programhoz, amely azóta az iskola egyik kiemelt rendezvény sorozatává vált. A program sikerességét jól mutatja, hogy az intézmény az első tanévben megszerzett klubtagsági szint után a 2025-2026 hatos tanévben már az arany minősítéshez szükséges feltételeket is teljesítette. Ennek köszönhetően az iskola számára milliós nagyságrendű támogatási lehetőség nyílik sporteszközök beszerzésére, valamint a tanulók és a pedagógusok számára szervezett élményprogramokra. Az aktív iskola program szervezésében és lebonyolításában meghatározó szerepet vállalt Marikné Püski Zsuzsanna pedagógus. Az elismerést Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke, valamint dr. Kaj Mónika, a program szakmai vezetője adta át a szintet teljesítő intézmények képviselőinek a várgesztesen megrendezett aktív iskola pedagógus fesztiválon július 1-e és 2-a között. A kétnapos rendezvényen a résztvevő pedagógusok motiváló szakmai előadásokon vehettek részt, emellett csapatépítő sportfesztivál is színesítette a programot.

0: Az ökotudatos életmód iránt érdeklődőket várják július 7-én kedden a Meseházban, ahol egy közös alkotó napon saját újrahasznosítható textil termékeket készíthetnek el a résztvevők. A workshopot Serközi Mária, az Alkos ne halmoz csoport vezetője tartja. A résztvevők egy ökoszatyrot, egy gyümölcsös hálót és egy kenyeres zsákot varhatnak meg, miközben megismerkedhetnek a környezetbarát hulladék csökkentő megoldásokkal. A szervezők minden szükséges alapanyagot és eszközt biztosítanak, így azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs varrógépük, vagy még nem próbálták a varrást. A program két turnusban zajlik, mindkét időpontban legfeljebb 5 fő részvételével. A részvételi díj 2000 forint, előzetes regisztrációra pedig a Meseház közösségi oldalán a Varjunk Együtt eseménynél van lehetőség. A szervezők célja, hogy a résztvevők egy kellemes közösségi program keretében készítsenek praktikus, többször használható textil termékeket, amelyekkel a mindennapokban is csökkenthető a műanyag hulladék mennyisége. 18. alkalommal rendezték meg hétvégén a Dobozi Mézes Fesztivált, ahol a kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny is várta a látogatókat. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz, és mára a térség egyik meghatározó gasztrokulturális eseményévé vált. A fesztiválhoz személyes történet is kapcsolódik. Bálint Gergely fiatal dobozi méhész elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett el méhészkedni. Akkoriban még kevesen foglalkoztak a településen mézter, mára azonban jóval többen dolgoznak a szakmában, ami szerinte valódi érték. A rendezvény jelentőségét erősítette Földesi Zoltán Békés Csabáról érkezett méhész is, aki a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel. Úgy fogalmazott, hogy a megyében nem találkozott még ehhez hasonló ilyen jellegű eseménnyel. A standoknál különféle méhészetek és egyesületek termékei sorakoztak, mindegyik minőségi munka eredménye. A vásári hangulat sem maradt el, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat a Dobozi Mézes Fesztiválon. A megnyitón Köves Mihály doboz polgármestere arról beszélt, hogy a település lakói büszkék hagyományaikra és gasztronómiájukra. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál színes program kínálatával igazi találkozási pont és közösségteremtő esemény. A Mézes Fesztivállal egy időben indult a fogadhajtó verseny is, ahol fényes lovaskocsik és erőtől duzzadó paripák várták a rajtot jelző csengőszót. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyű zenei koncertek is helyet kaptak. Megtelt élettel Békés Csaba Szent István tere, ahol a kétnapos Csabai Napok programok első állomásai várták az érdeklődőket. Szombaton délután a gyerekeké volt a főszerep, a hagyománygyőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, sokakat pedig a hagyományos Csaba szeret osztás és kolbászkóstoló vonzott, amelyeknél hosszú sorok alakultak ki. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy a rendezvény sorozat néhány éve azzal a céllal indult, hogy a város eredeti nevére emlékeztetve közösségi élményt kínál a Békés csabaiaknak. Elmondta, hogy a település egykor Csaba néven szerepelt, ezért döntöttek úgy, hogy július elején Csaba nappal ünneplik a várost. Idén vidám kétnapos családi programmal készültek, amelyet elsősorban a gyerekekre szabtak, de a Hungária Tribute koncert is sokaknak nyújtott esti kikapcsolódást. Hozzátette, hogy örömteli, hogy az időjárás is kedvezett, így már délután sokan érkeztek a térre. A gyerekeket idén is várta a Békés megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere. Tóth Ágnes az egyesület munkatársa elmondta, hogy minden évben olyan foglalkozásokkal készülnek, amelyek sikerélményt adnak a gyerekeknek. Régi játékokat, körhintát és kézműves tevékenységeket vittek a térre. Lehetett részből medált készíteni, gyöngyöt fűzni, nála pedig nemezgyűrű készült gyapjúból és gyöngyből. Olyan feladatokat választottak, amelyek gyorsan elkészülnek, ez motiválja a gyerekeket és a szülők is élvezik, hogy a régi mesterségeket is megismerhetik. A Csaba szelet osztása idén is az egyik legnépszerűbb programelem volt. A sütemény hosszú sorokban várakoztak a résztvevők, miközben jó hangulatban beszélgettek a főtéren.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Simon Mazula Tibor festőművész lesz, aki Dubájban volt művészeti vezető, ahol csapatával többek között felhőkarcolók értékesítéséhez készített innovatív 3D-s épületvizualizációkat. Később Amerikába költözve San Franciscóban szerzett mesterdiplomát a Művészeti Akadémián szép művészetből. 2016-ban megnyerte a Bombay Sapphire festményversenyét, majd részt vett a rangos Miami Scoop művészeti vásáron Miami Beach-en, mely jelentős ismertséget hozott neki. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, nehézségekről, művészi inspirációról és a San Franciscói életről. De azt is megtudhatják, hogy kötött a művész barátságot a Beat generáció nagyjaival, mint az amerikai költő és műfordító Jack Hirschman, s hogy milyen tanácsot kapott tőlük a nyelvtanuláshoz. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai adásban egy különleges életutat bejárt művésszel beszélgetek. Békés Csabán tanított rajzot és matematikát, majd Dubájban lett művészeti vezető. Művészetében olyan különleges anyagok is helyet kapnak, mint a csonthamu vagy márványpor. Álomszerű jeleneteket hoz létre, melyekben támaszkodik a matematikai, geometriai, filmkészítési és operatőri hátterére. Megihlette a 20. század közepi absztrakt expresszionista festészettel szakító, a formákat újra felfedező amerikai mozgalom, a San Franciscói iskola, vagy ahogy angol nevükön hívják őket, a Bay Area Figurative Movement, s ennek nyomán szép művészeti mesterdiplomát szerzett a San Franciscói Művészeti Akadémián. A vendégem Simon Mazula Tibor festőművész, aki úgy tért vissza a 3D-s technikától a festészetbe, ahogy San Franciscóból Békés Csabára, a gyökerekhez. Ma Budapesten él, folyamatosan alkot, mellette pedig művészettörténetet tanít a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Köszöntelek, Tibi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én is köszönöm a meghívást, és szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Számtalan kiállításod volt a világban, főként Kaliforniában, de csoportos kiállításokon is részt vettél, hogy a teljesség igénye nélkül csak említsek néhányat, például Olaszországban, Tajvanon vagy Floridában. Hogyan lesz egy matematika rajzszakos tanárból márkaépítésért és digitális kommunikációért felelős művészeti vezető Dubájban?
2: Jó kérdés. Hát ezek a dolgok összefüggenek. Sokszor meglepődnek, hogy matematika, rajz, szakon végeztem, de hát legelőször én egyébként kertészmérnöknek készültem, onnan mentem át rajz, matematika szakra. A festést az gyerekkorom, vagy nagyon fiatal korom óta egy ilyen vágy volt, hogy csináljam rajzolni, festeni, képzőművészet iránt nagyon. Hát ez egy nagyon belső indítatás, korai életévekből fakad, hogy az ember állandóan rajzol, ezt szerintem minden művész elmondhatja, a képzőművész elmondhatja magát, hogy ez nagyon korán előjön. Szerencsére matematika oktatás elég jó Magyarországon. Elég jó volt akkor, most se rossz, biztosan. Ez nekem nem volt egy teher. Sok mindenben segített. Én nem gondolom, hogy a matematika az egy ilyen, nagyon csak egy ilyen reál beállítottságú embernél lehet fontos, azért gondoltunk a költészetre, a zenére és egyéb dolgokra, ahol tele van ritmussal, számokkal, festészet, geometriával, képzőművészet, design. Szóval ezek nem egymással idegen dolgok, lehet, hogy egy picit is specializálódik a világ, és akkor ez úgy tűnhet, de ez attól még nem így van, én azt hiszem. Én szerintem az én generációmban, aki képzőművészettel foglalkozik, vagy festészettel, akármivel, vizuális, az én generációm, az tuti biztos, hogy bele bolondult, vagy beleakadt a komputer technológiába, vagy a digitális művészetbe. Tehát ezt nem lehetett kikerülni, azért ott kinyílt egy világ a 90-es évek második felében. Én dolgoztam játékfejlesztésben, nem ez nagyon érdekelt, ugye ez sem olyan volt akkor, mint most, nem volt ennyire specializált, én nagyon sok mindent kipróbáltam, én még textúrákat is festettem, aztán megjelentek a digitális táblák, akkor ott persze nem voltam ájulva, hogy micsoda lehetőségek nyílnak itt meg a művészek előtt, akkor ők el lehetett kezdeni videót, meg felvételeket editálni, akkor elkezdtem ugye filmezni, videóklipeket csináltam, vagy 15-öt, vagy nem tudom mennyit, és ez ilyen szerelem volt, de ez mindegyik a vizualitáshoz kapcsolódik. A három dimenzió is megfogott, ugye nem, tényleg nem volt annyira specializált a dolog, és egy idő után, hogy a 2008-9 fele már nekem megint előjött ez a 7-8 éves kalandozás után az a belső vágy, hogy akkor mégiscsak a gyökerekhez visszatérni, és ez a festéshez, ami meg tanítás. De csináltam animációt is, ezek összefüggnek és elférnek egymáson, mert főleg manapság ugye az embernek sokkal több lehetősége van, azért ha nem szúrja el, akkor ideje is, és ez így kapcsolódik, ezek nem olyan távoli dolgok.
1: Azt hiszem, az ember alapvető vágya a humán és a reál műveltség megszerzése, illetve a köztük levő híd felépítése. Neked ez művészként sikerült, hisz a művészetedben jelen van a matematika, illetve zenével is foglalkozol. Zenélsz még?
2: Nem zenéltem. Hát 16 évig doboltam, különböző underground zenekarokban, egész magas szintre eljutottak a zenekarok, vagy én eljutottam, nagyon sok működik, mégis nevesek. Az azért, én doboltam, mert ugye a zenész legjobb barátja. Arról ugye nem is beszél, hogy abban is van rengeteg matematika, meg ritmus. Egyébként vívtam is, ugye abban is van ritmus. Ugye én nem szavakkal próbálom kifejezni, hanem képekkel, meg foltokkal, vonalakkal, színekkel, de attól az ugyanúgy kapcsolódik a humán területekhez. Én szeretek olvasni, szeretek komolyabb és könnyedebb dolgokat is olvasni, de én nekem ugyanúgy a zenével is azért ezt abba hagytam, ami egy ideje, nekem nincs arra igazából energiám, tehát én egy idő után választanom kellett. És a festést, a képzőművészetet ezt nagyon komolyan gondolom most is, és remélhetőleg komoly képeket is csinálok.
1: Ez így van.
2: Köszönöm. És én úgy éreztem, hogy nem jut energiám. Én szeretem nagyon a zenét, rock zenét, ez nekem sok erőt tud adni, de azért van másfajta műfaj is, de én nem gondoltam, hogy zenész vagyok. És viszont azt igen, hogy képzőművész, festőművész, vagy még inkább ott még azt mondom, hogy festőművész. És nem mondanám, hogy különösebben hiányzik mondjuk a koncertezés. Én ebben teljesedek ki, nagyon szerettem, nagyon örülök, hogy az életemnek egy nagy részében ebben, életem nagy részének a ezt kitöltötte. Ugyanúgy, mert sok más dolog. A matematikának is örülök, de nem vagyok egy matematikus alkat azért, de próbálom azt beépíteni a irodalom már se vagyok, de azért szoktam eszéket írni, hogyha nem azt mondom, hogyha muszáj, de hogy a képeim azért nem félek attól azokról beszélni, és azt is fontosnak tartom, de hát ez ilyen messze vagyok attól, hogy író legyek. A festés a fő vonulat.
1: 2008-ban mentél Dubájba, ekkor kerültél közelebb a figurális művészetet, újra felfedező 20. századi művészeti mozgalomhoz, a San Franciscó-i iskolához. Miért akkor és miért ott fedezted fel az amerikai művészetnek ezt a fejezetét? 2 évvel később már a San Franciscó-i Művészeti Akadémia hallgatója lettél, találtál-e kapcsolódási pontot a mi közép-kelet-európaiságunk és az amerikai figuralista művészet között?
2: Hát igen, mert ugye ott az, hogy azért van az Amerika, az Egyesült Államok az egy hatalmas ország, nagyon változatos. Én mindig, amikor kérdeznek, hogy mi az Egyesült Államok, én mindig mondom, hogy én azt nem tudom. Ugye mert az ember ugye a hazáját is nehezen tudja elmesélni bárkinek. Nagyon változatos. Én az Észak-Kaliforniát, meg a Dél-Kaliforniát se ismerem. Az Észak-Kaliforniáról van erős benyomásom. És én szerintem egy fantasztikus hely. Rám óriási hatással volt. És vannak olyan mozgalmak, ami mondjuk Európába kevésbé jön át, ugye a tombola, az absztrakt expresszionizmus, azért ott Amerikában jelen van ugyanúgy olyan, Angliában a London School, vagy a figuratív vonulat, azért egy Richard Niebuhrkorn, vagy Elmer Bischoff, az nem olyan ismert Európában, de én ezeket a képeket élőben láttam, ugye ott annak van gyökere, és én éreztem egy kapcsolatot az én gyökereimmel, ez az alföldi, ez a figuratív irány, és ugye ez az érdekes, hogy ezek a mozgalmak, ezek azért keverednek, ezek nem egymástól teljesen elszeparáltan működnek, tehát ez egy nagyon érdekes figuratív irányzat az, ami ott a nyugati parton kialakult. Én azt is mondanám, hogy egyetemes, szóval ezt nem kell egy ilyen lokálisan értelmezhető dolognak nézni, mert azért a művészet szerintem egyetemes, ez mondjuk tulajdonképpen az én életpályám is mutatja, hogy ezekre a képekre, amik azok is inspiráltak, a gyökereim is inspiráltak, azokra még stájomban kíváncsiak, de azt akartam mondani, hogy például az absztrakt expresszionizmus, meg a különböző movementek, vagy ugye iskolák, azok hatnak egymásra. És ez egy nagyon, ugye ez nagyon távol van a Kalifornia, és érem, ez óriási hatással volna, teljesen újszerű volt. Ott azért most ilyen komoly szó, vagy nagy szót fog használni, brutális a változatosságot Kaliforniában, ugye a dél-amerikai művészet, az ázsiai művészet és a nyugati kultúra, hogy találkozik, és egy nagyon pozitív értelembe vett keveréket alkot, az én nem tudom, hogy van-e ehhez hasonló kreatív centrum máshol a világban jelenleg.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Simon Mazula Tibor festőművésszel, akitől megtudhatjuk, milyen hatással volt rá San Francisco, mit tanult Schéner Mihálytól, illetve hogy milyen szerepet töltenek be a színek a művészetében.

0: Sport Rádió.
1: Szalonszkóban, spanyol, azt hiszem kínaiul, azt hiszem spanyolul többen beszélnek, mint angolul. De ott úgy keverednek a dolgok, hogy ott tényleg keverednek. Hogy ez a rész, nekem a Missionben volt a műtermem, az a spanyol negy, ahol Santana született, és akkor bemész egy bárba, és olyan eredeti, lenyűgöző, autentikus latin zenét hallasz, amihez egyébként el kéne repülnöd Dél-Amerikába. És ez ott van. Tehát ez nem úgy van ott, hogy ez most ez egy ilyen elszaparált kis lokál kultúra, hanem az úgy része San Francisco, része az olasz negyed, a kínai negyed, meg a mindenfajta negyed. És azok nem egymás alá rendelve vannak ott, hogy van a San Francisco, és akkor ott van latin kultúra, hanem a latin kultúra, meg az olasz kultúra, ugye hát a Francis Ford Coppolával lehet találkozni az utcán. Sőt, nagyon jó barátságba kerültem a grafikusával, aki a weboldalát, meg a borcinkéit tervezi, a Gundolfa, tehát még dolgoztam is neki. Tehát ugye ez mind ott van, nem kuriózum. Ez egy nagyon érdekes, és ez rám óriási hatása volt, és a BRV Figurative Movement

0: Délnám volt egy párhuzam, vagy rá tudtam arra csatlakozni, mert tulajdonképpen sajátomnak is éreztem ezzel a háttérrel, ahonnan ugye ez a alföldi gyökerekkel, ez nem volt egy olyan hú, most meg hazudtolom magam, meg most ezt a trendet, én ezt átveszem, hanem ez így hozta az élet, hogy ez valahogy oda kerültem, és ez így belém épült.
1: Hogy jött az ösztönösség és a színek intenzív használata a műveidben? Egyes szakértők koloristának tartanak.
0: Hogy a koloristán mondunk, akkor talán másra fog gondolni a néző, lehet, hogy élénkebb színekre, vagy nagyobb amplitúdójára, nagyobb ilyen kiterjedésére. Ugye az is szokták mondani, hogy én ilyen sok szürkét használok, mert nagyon, nagyon sok átmenettel használom a színeket. Nem is szoktam igazából nagyon élénk színeket egymás mellett előre tolni. Úgy próbálok minél több színt megjeleníteni, hogy használok sok visszafogott szürkét, és próbálok élénk színekkel úgy hatást érni, hogy azok kiugorjanak. Ezt valahogy nem akarom, hogy egymást kioltsák a színek, mert a csendnek mondjuk szerepe van a képeimben, és hogy a színek csendjét mondanám, ugye, hogyha mindig kiabálnak a színek így egymás mellett, ugye akkor nem hallani az egyiket a másiktól, és én ugye szürkéken megalapozom az erősebb színeket, a háttérből előttörő, visszafogadottabb hidege háttérből előttörnek, mondjuk egy testszín, egy figura, tehát így a színeknek nagyon szerelmes vagyok egyébként. Ennyi az én részemről ezzel a skatujával. A művészek amúgy sem szeretik, hogy beskatujázzák őket, úgyhogy gondolom, ezt már százszor hallottam.
1: Most, mint művészettörténet tanárt kérdezlek, hogy most is olyan nehéz elkülöníteni a stílusokat a kortárs művészetben, mint mondjuk 100 éve. Mert például a háború zűrzavarára válaszként adott művészeti irányzat a dadaizmus idején minden új kezdeményezést egy kalap alá vettek a dadaistákkal, és így került Picasso Marcel Duchamp mellé, utóbbi később egy WC csészét is kiállított forrás műcímmel. Végül aztán a művészettörténészek mondták meg, hogy kicsoda volt és mit képviselt. Természetesen ezzel nem Marcel Duchamp érdemeit akarom csorbítani, csak hát teljesen mást képviselt Picassohoz képest.
0: Igen, hát itt egy nagyon fontos dolgot hozzá kell tennem, hogy nem vagyok művészettörténész, én művészettörténetet tanítok, mint művész. Tehát én egy igazi művészettörténésszel közösen tanítok. Ez igazit, ezt úgy értem, hogy ez, nekem nem az a, én nem annak tanultam, meg tudok a művészettörténetről, de én művészként tanítok művészettörténetet, úgy is lett, tehát azért is kért fel, a filmrendező Csaba, hogy tanítsak, mert én egy alkotó művész vagyok, és akkor nekem van egy szemléletmódom. És én nem is nagyon, én nem vagyok a művészettörténet olyan mértékben járatos, mint egy művészettörténész. Ugye én egy bizonyos szelétét nagyon ismerem, a művészettörténet, ami engem érdekel. De nem lát tomát olyan módon, tehát nem ez a foglalkozásom. Ugye az elsősorban azért most ilyen full time festő vagyok, és akkor tartok egy órát a felkérésre a filmművészetén. Ugye ráadásul ugye ez nem is szakmai, nem filmes vagyok, csináltam rövid filmeket, de ez nem azt jelenti, hogy filmes vagyok.
1: De sok mindenben kipróbáltad magad.
0: Igen, igen. Hát ugye annak tudom, hogy nem vagyok az. Tehát együtt összedolgozok a művészetet, és én bizonyos dolgokat kiemelek, ami, és erre kaptam a felkérést. De hát a művészetet ez egy konstruált dolog, ugye tényleg, és még a visszatekintve tudjuk, hogy mi történt, és nem, tehát ez jelenben nem tudjuk, hogy most mi van, azt majd a később fogja látni, és a művészettörténész meg tudja mondani.
1: Gyakorlatilag meg is választottad akkor ezzel a kérdésemet, igen.
0: Igen, hát azért a művészettől ez nagyon jó, mert legalábbis én, ahogy idézőre mondom, hogy használom, azért piszkosul érdemes tudni arról, amit az ember csinál vagy tanul, mert azért nem is tudom, egy író is ismeri az irodalom történetet, meg ezért valahol vissza kell nyúlni, valamit meg kell haladni, valami ellen kell dolgozni, minden, és ez ugye ez nem egy szentírás, ami összetveg, de nagyon sokféle kép, sokfajta véleményt lehet mondani az izmusokról, meg a mi hogy történtről. Én igyekszem egyébként úgy tanítani, hogy nem az adatok a lényeg, hanem én ezt Amerikával hoztam, én eszéket kérek, meg előadásokat, és abból a nagy tengerből, amit a sok tengem, most nagyon képletesen fogalmaztam, tehát ugye sok művészeti alkotásból, vagy művészből ki lehet válogatni azt, ami az embernek a mondandóját alátámasztja, és ugye saját research-ot, saját kutatást kell csinálni, mert ez tényleg egy hatalmas dolog. Forgatókönyvöket, írókat ráadásul, és vágókat tanítottam, én nem is operatőröket. Ilyen jelzőtáblákat adok, jó sokat beszélek én is egyébként, most is, bocsánat.
1: Mi ennek örülünk, mármint mi, én és a hallgató.
0: Én azért nyilván adok egy ilyen nézőpontban segítséget.
1: Tehát a magukat az gyakorlatilag ahhoz, önállóan fel tudják dolgozni az anyagot, igen, a diákok. Széner Mihály Kossuth Díjas festőművész a művész és a művészet szabadságát hirdette, és számos területen tevékenykedett. Fiatalként ő indított el téged a képzőművészet irányába. Mit tanultál tőle?
0: Én a Széner Mihályhoz jártam, de nem is mondom azt, hogy tanultam nála, hanem ő engem nagyon bátorított. Olyan nagyon sokszor nem találkoztam vele, de érdeklődött felőlem, meg többször beszéltünk, de olyan értelemben nem tanított rajzolni, mint festeni, amit lehet, hogy ahogy értetted. Abban viszont teljesen igazad, hogy ő egy szemléletet adott nekem. Tehát nem, az érdekes egyébként az, hogy az emberre mi van hatása, az tehát ez nem a mennyiségtől, meg a sűrűségtől, meg nem tudom mitől függ, hanem valami mástól. Borzasztó nagy hatásra volt rám valamiért. Valószínűleg azért, mert ezeket a szabad gondolkodást, ezt a fajta szemléletet képes volt átvinni nagyon könnyen irányomban, nyilván is erre fogékony voltam, és mindig felnéztem rá. Sajnos úgy alakult azért, hogy én elmentem, és nem sokat beszéltem, de egy életem egy időszakában voltam is nála, és nagy hatással volt. De ez nem egy ilyen rendszeres dolog volt.
1: Hogyan fogadták a művészt Kaliforniában? Miben más az élet Amerikában egy művész szemszögéből? Hogyan változott a műkereskedelem? Rövid szünet után megtudhatják a Simon Mazula Tibor festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: Hogy fogadtak kint Amerikában, hiszen megjelentél magyar művészként, európai kulturális értékekkel, aki az amerikai szabadságot festi?
2: Hát igen, ugye az Amerikáról azt érdemes tudni, én tényleg csak pozitív dolgokat tudok mondani, hogy ott az van, amit te csinálsz. Én egyébként ez engem vonzott is, mert én úgy voltam vele, hogy elvizsgálj egy egyetemet, nekem nem kell az, hogy nem is tudom, hogy fogalmazok, kie vagyok, kit ismerek, azt beállítottunk két bőröndel a feleségemmel, és akkor lesz, ami lesz. És ugye ez egy elképesztő dolog, hogy ott, most én hiába mondom ott, hogy előtte fél évvel a Dubájban a direktor volt, pont nem érdekel senkit, hanem az érdekel, jó, hát nyilván van valami jelentés, de különösebb nincs, hogy ott mit csinálsz. És ez egy, azért 35 éves volt, ami én akkor, mert 36, bocsánat, 37. Azért az kemény volt, hogy ott újra akkor megint rajzol, de én ezt élveztem, szóval ez most nem panaszkodás, mert nem azt, hogy ez milyen
1: egy kihívás.
2: Egy kihívás, igen. Ott szerintem az egy jó dolog, hogy ott az van, amit te csinálsz, hogy az van, ami te vagy. Hát nincs mese, ott akkor előről el kell kezdeni, tulajdonképpen hát előről olyan értelemben nem kell, mert az embernek van egy hatalmas tudása, csak ott építeni kell a... Hát én ezt, ez egy különleges helyzet, hogy nagyon örülök, hogy ez így az életemben megtörtént. Diana, ugye múzsám, a feleségem, ugye rengeteget segített, támogatott, anélkül ez szóba se jöhetett volna. Egy fantasztikus nő, akinek rengeteget köszönhetek. De ott Amerikában tényleg az történt Kaliforniában, hogy akkor én festettem. Nekem ez egyrészt az életem, és ez azért tükröződött. Tehát ki is emeltek, volt egy nagyon komoly kiállításom a belvárosban, amire nagyon sok újság írt, vízumunk is lett, tehát egyszerűen ránk köszöntött egy ilyen siker, és én azért, hogy örülök ennek nagyon, mert ez tényleg csak rajtam, meg rajtunk múlott. Itt annyi előnyöm volt, hogy nagyon nyitottak voltak erre a közép-kelet-európai művészetre, amit én behoztam. Tehát, hogy én ezt semmi olyasmit nem tapasztaltam, hogy ez valamennyire provinciális lenne, vagy ilyesmi. Olyan nyitottak voltak felém, hogy ez egy izgalmas volt, amit én ott csinálom, meg ahogy csinálom. Tehát, ugye ez nem egy ilyen... Tehát egyébként azt nem is értem, sokszor mondják, hogy az amerikai nem tudnak semmit a Európáról, ezt már inkább fordítva igaz, mert mindenben képen voltak. Én még emlékszem, még kim volt, amikor a vörös iszap történt, akkor én bent pont az egyetemen mondta nekem a tanárom, hogy mi történt Magyarországon.
1: Tehát ők jobban voltak informálva.
2: Hát persze, mert a híreket, meg azért a tájékozottak.
1: Ha sikeres akarsz lenni Amerikában, be kell leilleszkedned a rendszerbe.
2: Hát milyen rendszer, ugye? Van egy rendszer, meg van még egy, meg másik, meg harmadik. Ugye mindig ez a networking szó, ez a varázsszó, hogy networkingelni kell. Én nagyon jól tudtam networkingelni Amerikában, mert ugye én csak azt csináltam, amit akarok, hogy ott azért az van, hogy nagyon sokfajta közösség van, szemlélet, meg sokfajta, van a rendszer, de ott azért nagyon sok művész közösség van, nagyon sok lehetőség van, nagyon sok galéria, nagyon sok grant, pályázat, aztán csinálod, hogy ez nem jön egyik össze, akkor csinálod a másikat, vagy megtalálnak, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ott sok rendszer van. Hát ez Magyarország az egy kisebb dolog, kevesebb rendszer. Ennek is megvannak az előnyei. Ott én képes voltam valamilyen szinten érvényesülni, az itthon is ismernek. Nyilván az egy... Én azt mondanám, hogy összehasonlítottam másmilyen. Más is működik. Ugye a sok lehetőség miatt egy kicsit, nem is kicsit, sokkal nagyobb lehet az eredmény, hogy minden, de ott azért nagyon gondolat is lehet bukni.
1: Tehát, pont ezt akartam kérdezni, hogy ha valakinek mégsem sikerül mondjuk kiemelkednie, sikeressé válnia a területén, egyfelől mennyire újrakezdők az amerikaiak, mennyire tapasztaltál újrakezdéseket, hát, és hogy mennyire visel meg valakit azt, hogyha mondjuk művészként esetleg mégsem hozza meg a várt eredményt a befektetett munka, mert gondolom találkoztál ilyenekkel is.
2: Persze. Az én tapasztalatom az, hogy ott az újrakezdés az egy tök fontos dolog. Tehát ez sokkal inkább mint itt. Ez viszont biztos. Hát az újrakezdés az benne van, de ez nagyon érdekes, és amit megcsinálta, az viszont nem veszik el. Hát most ugye nekünk hazajöttünk, van ilyen különleges vízumunk, ami 3 évig érvényes, és akkor nagyon megijedtem, amikor hazajöttünk, hogy akkor mi lesz ezzel, hogy elveszik. Ezt mondtuk, hogy ezt már megcsináltad. Szóval én ne hagyd abba a munkát, hogy kiállítasz Békés Csamán, vagy Vártájpelyen, vagy mit tudom én hol, akkor te csinálod. De nem is kell, nem kell a Guggenheim Múzeumban kiállítani. Na, jó, hogyha kiállítok a Munkácsi Múzeumban, vagy a bár, tehát, hogy mondjuk, aktív legyek, és az, amit megszereztél, az nem veszik el. Ugye ez egy picit furán tűnhet itthon, és újra kezded, mert ugye hullámhegyek vannak, és hullámvölgyek. Ez azért az, én azt tapasztaltam, hogy ők a talajon állnak, és egyébként például az ügyvédem azt mondta, hogy Tibor, megkaptam a vízumot, hogy megkaptuk, hogy Amerikának szüksége a művészekre. Mondom, hogy jaj, de jó. Nem mindig érzem ugyanezt itt, de ebben nem megyek bele. De hogy én azt hittem, hogy enyém lesz a világ 2016-ban, mert az egyik legnagyobb nyugati part street art galériába kerültem bele, és a legnagyobbakkal állítottam ki. Azt hoppá, tönkrement, meg elment, és akkor lett pár év csönd, és hazaköltöztünk. Most aztán megint van egy fölmenet ezzel a tájvani dologgal.
1: Az Art Taipei.
2: Igen, igen.
1: Tehát az, két éven keresztül már voltál, és akkor, igen. Ha jól tudom, akkor idei évben is meg lesz.
2: Így van. Igen. Minden művész másmilyen, lehet, hogy én mondjuk értek egy valamennyire matematikához, meg doboltam, meg minden, de pont az üzlet az része, az nekem nem a... az pont nem a legerősebb vonulatom, nem vagyok hülye hozzá, az...
1: Tehát nem, bocsánat, hogy ilyen... Viszont mégis, tehát a jó PR-hoz, igen, és a jó kereskedelemhez azért kellenek a művész köré a szakemberek, ami talán Magyarországon annyira nem elterjedt. Tehát ugye a művészek maguk próbálnak valamilyen módon érvényesülni, és hát sokszor hallom a csalódottságot tényleg olyan művészeknek a szájából, akik több évtizedes komoly művészeti háttérrel rendelkeznek. Lehet, hogy szemléletmódváltásra lenne szükség?
2: Valószínűleg, meg ezt azért nehéz követni, szerintem ez nem csak magyar jelenség, azért itt az utóbbi, mondjuk azt, hogy 10 évben, mondjuk 2000, hát nem, nincs is talán 10 évben, történt az internet miatt egy olyan brutális váltás, és a PR-nek az erősség és a mindenféle platformok miatt, hogy ez így szerintem kifordítja a sarkából az. De ha úgy vesszük, az a rendszer, ami most van, hogy 1800-as évek végén alakult ki az impressionistáknál a Art Dealer Critic szisztéma, ez tulajdonképpen ez borította be a szalont, ami ugye 40 ezer ember látogatta még 1860-70 körül, aztán 10 év múlva eltűnt a süllyesztőbe az Art Dealer Critic szisztéma miatt. Ugye van az Art Dealer, van a kritikus, az újságíró, ugye, akik összedolgoznak, és elkezdtek galériákban, meg lakásokban kiállítani, és akkor ugye a bolgásra megjött, és tulajdonképpen ez a szisztéma, ez, ugye a művészetnek van ez a része, ugye valamilyen zászló alatt futnia kell a művésznek.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Simon Mazula Tibor festőművésszel, amiből megtudhatják, milyen sikert ért el Miami-ban a Scope művészeti vásáron és az azt megelőző Bombay Sapphire festményversenyen. Hogy ismerkedett meg a Beat generáció nagyjaival, s hogy milyen szerepet tölt be a művészetében Diana, a művész felesége.

0: Sportrádió.
1: A Miami Scope-on, Miami Beach-en mintegy 5000 festmény közül a te művedet választották a legjobbnak. Milyen volt ott kiállítani?
2: Én engedtem váratlanul egy versenyt, tehát kb. 5000 festőből választottak 12-t, mindegyik állam, nem mindegyikből, néhány államból, egyet, Kaliforniából pont 2-t.
1: Miami az úgy a világ művészeti keringésében egy abszolút központként van.
2: Hát ugye a kereskedelmi részében igen, ugye ott nagyon sok
1: a környezet,
2: van.
1: Ugye? Hát hogy például ott Miami Beach-nek az építészete is az a áramvonalas stílus szerint épült szinte az egész, ez a streamline modern.
2: Anya, három napot voltam, és az egészben a... Hát van ott a Wynwood District, ugye, ami híres, az tele van murálla, meg graffitivel, az ott nagyon sok galéria van, meg ugye ott azért Florida az ugye a képkereskedelem szempontjából elég jelentős. Ugye ebben az egész nem is az, hogy a Scope-on volt a képem, hanem az egész az volt a jelentős, hogy én ezt a versenyt megnyertem, és mindent álltak ott, egy nagyon exkluzív partikba kerültünk be, hát a Rosario Dawson az lefotóztatta velünk magát a festményem előtt, mert azt választott, hogy az őt akarja lefotóztatni, ez egy ilyen nagyon cool dolog volt. Aztán rá egy évre meg üresség, mert mondom, a galéria sajnos...
1: Tönkrement.
2: Hát tönkrement, meg így mit tudom én, az, hogy feladta az üzletet, máshogy fordult az élet, de hát így ez attól még megvan. Én nem félek kiállítani sehol, szóval nem, velem nincs ilyen... Nem vagyok annyira válogatott, szerencsére ott kint voltak nagyon jó helyeken, de voltak kevésbé ismert, viszont művészeti körökben elismert helyeken, ott Street Art galériában, ami tényleg a nem is tudom, Ben Eynek a Plastic Jesus-szel állítottam ki együtt, úgyhogy ez nem volt akármi. Én a Beat generációnak a még élő tagjaival és azzal a körem, az egy ilyen közösség, ugye költőkkel, ők tulajdonképpen felkaroltak, ezt idézőjel mondom, és nagyon jóba lettem velük. Tehát a Jack Hirschman vagy tényleg a Ferlinghetti-nek a születésnapján voltunk, de én mondom, én festőművész vagyok, én nagyon örültem, hogy ezekkel az emberekkel így megismerkedek, így tanultam, hogy nagyon sokat segített abban, hogy megértsem egyáltalán, hogy mi ez a nyugati part, meg mi történtek ott, meg mi ez az egész, volt elképesztően művelt és intelligens emberek, és érzékeny emberek. Ez nagyon jó volt. Sokat tanultam az angolal kapcsolatban, hogy azt mondták, hogy ha angol akarok megtanulni, akkor Hemingway-t kell olvasnom, angol az is kész.
1: Akkor most tanácsot adunk a kedves hallgatóknak.
2: Igen, de Hemingway-t kell olvasni angolul, és akkor Tibor fogsz beszélni, nagyon jól fogsz beszélni angolul. Én, amit tudtam, azért ugye ez egy más tudatállapot volt, azért elkezdtem Whitman verseket is olvasni angolul, biztos, hogy segített abban, hogy ezt az egészet megértsem, hogy mibe kerültem, vagy mi hol vagyok. De hát magyar költeményeket is olvastam közben, de mondom, hogy nem ezt azért, mert ezek nekem segítettek.
1: A műveidben legtöbbször szereplő nő alak a feleséged, Simon Mazula Diana. Vele hogy ismerkedtél meg, és hogyan lett a műveid modellje?
2: Hát Diana, hogy ismerkedtem, azt mondja, hogy koncerten egyébként, nem azt hiszem, most nem, koncerten ismerkedtem meg.
1: Itthon vagy?
2: Budapesten. Ugye, hogy Budapesten ismerkedtünk meg, egymásba szerettünk, összeköltöztünk, és két hónap múlva már nem is voltunk Magyarországon, hanem Dubájban, aztán San Franciscóba mentünk. Tehát egy ilyen majdnem filmszerű az életünk, mert egymásra találtunk, és egyszer csak fordult egyet az élet, elutaztunk, ugye Dubájt nem terveztem, én a szerdán feljövött a barátom, hogy kéne egy artdirektor erre a projektre, hogy akkor jó, mondom, oké, hát összepakolok meg minden. Mi ilyen vizualizációval foglalkoztunk, tehát dolgoztunk mondjuk az államnak, most mondanék olyat, hogy ugye egy barátom azt találta ki, hogy ezeket úgy lehetne eladni ezeket a nagy felhőkarcokat, megcsináljuk 3D-be, és kontrollerrel ebbe így megyünk, mint egy játékban, mert játékfelezdésből jöttünk, majdnem mindannyian. És akkor ez volt a fő ötlet. És akkor megcsináltuk, és sikeres. Ugye az volt, hogy nem egy videót adnak le ott a lehetséges vásárlónak, hanem egy ilyen gépen kontrollálra lehetett menni. És ilyen 3D-s vizualizációt felépítettünk. Még nem is termékek, hanem mondom, dolgoztunk az államnak is. Interaktív vizualizáció, már nem is tudom, ez is biztos specializálódott, mert 15 éve volt. Mondom, nem termékreklámok, hanem ilyen interaktív, ötletes dolog, hogy touchscreen-t hoztunk be, azzal...
1: Érintőkijelzőt,
2: és azért 15 év az nem...
1: Nem volt egy annyira elfogadott dolog.
2: Nem, azt úgy kellett beszereznünk, meg...
1: Ez a felhőkarcoló reklám, ez nagyon tetszik.
2: Hát ez ilyen, mondom, ilyen kreatív dolog volt, hogy itt abban az volt a nagy ügy, hogy kontrollerre, mint egy játékban meg, és ezt tudtuk, hogy kell megcsinálni, én voltam a művészeti vezető, hogy kell bevilágítani, és ezek a nagyon szakmai dolgok. Úgy volt tényleg, hogy szerdán azt hiszem írt a Péter barátom, és akkor hétfőn ott kell lenni, és akkor azóta szerencsém le is járt az útlevelem, és akkor volt valami ünnep, vagy munkanap volt a szombat, és akkor ezt meg tudtam csináltatni, és akkor hétfőn ott voltam. És akkor Diana egy hónapra jött ki rá, aztán ott voltunk majdnem 2 évig, és elmentünk Amerikába, de így nem tudtuk, hogy fölvettek az egyetemre, nem tudtuk, hát ugye másfél évre számoltunk, most nem akartunk még hazajönni, aztán lett belőle több mint 7 év. Ja, az egyetemet is nehezebb azért így elvégezni, hogy az ember dolgozik mellette, meg úgy tudom, ilyen 35 fölött van. Ugye, ez nagyon fontos a képeimnél, és akkor egy picit ilyen művészébre terem a szót, hogy ugye van egy a képekben mindig folyamatos ellentmondás van, ugye ilyen, az is ne is beszélni, az ember folyamatosan ilyen önmagának mond ellent. Szóval ez nagyon fontos egy képnél, hogy ki van rajta. De ez csak nekem fontos. Ugye ez a, mondjuk egy festővel, Alex Kaneszkivel hallottam egy ilyen podcastet, és ez ilyen nagyon érdekes volt, hogy elment egy múzeum, és most pont nem tudom, ami 19. századi képről beszélt, ami ilyen nagyon társadalmi problémákat feszeget, és imádja a képet, bár nagyon nagy hatása volt rá a kép, bár fogalma nincs arról, hogy mi volt az a társadalmi probléma, amiről szól, és akkor ebből azt következtette ki, hogy arra a meglátásra jutott, ami szerint abszolút helyén való, hogy mégis az a lényeg egy műalkotásnál, hogy a maga művész hogyan kapcsolódik a témához, mennyire tudja átélni, mennyire ihleti meg, és lehet használni ezeket a idézővel teszem régi szavakat, hogy ihlet, meg tehát, hogy az indítja meg, és de a nézőnek ez nem fontos, hogy nem, neki nem azért, szóval amikor egy Lautrec képet nézünk, vagy egy Degas, most nem a táncos lányokon gondolkozunk, már bocsánat, és ez történik olyan, hogy Diana ihlet meg, ő ez nagyon kapcsolódok, ráadásul ismerem most minden rezdülését, ugye nagyon fontos, hogy egy ilyen intim, nem festek beállított képet, mert nem, valahogy el akarom kapni a pillanatot. És ez nekem nagyon fontos, a néző szempontjából ez nem fontos. Tényleg, hogyha egy másik nő van rajta, akkor attól az a kép jobb lesz a néző szempontjából. Csak ezt így felvetem ezt a kérdést, mert nem az a... Csak azért térek vissza ez a Kaneszki gondolat, hogy tényleg az azt látja egy képben, hogyha megérinti valamennyire a néző, akkor azért látja azt a kapcsolatot, ami a festmény tárgya és az alkotó között van, az ihletettséget és ezeket a nagy szavakat akkor itt lehetne sorolni. És engem Diana mindig megihlet. Borzasztó nehéz képről, szavakkal beszélni, és akkor elmondom, hogy mi van rajta, meg miért van rajta. Ennyi segítséget tudok adni a képek megértéséhez. Ugye azért mondtam, az ellenmondás, mert fontos is, meg egyáltalán nem fontos. És akkor most mondtam 2 tök ellentétes dolgot, és mindenki döntse el, hogy
1: ez mit kezd. Belőle, igen. Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönöm a figyelmet. Simon Mazula Tibor festőművésszel hallhattak egy beszélgetést.
2: Igen, én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Start Rádió.
1: Simon Mazula Tibor festőművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Két új euróban dominált államkötvény kibocsátását készítette elő a kormány, illetve az államadóságkezelő központ. A forrás bevonásra szakértők szerint a magasabb idei költségvetési deficit, valamint a felszabaduló uniós források előfinanszírozása miatt jelentős rövidtávú likviditási igények miatt lehet szükség. A magyar állam idén januárban és márciusban már megjelent a kötvénypiacon, akkor összesen több mint 4 milliárd dollár értékbe vont be forrást. Megnyugtató közleményt adott ki a Matthias Corvinus kollégium vezetősége, hangsúlyozva, hogy semmilyen várat

0: Se szerint a döntés pontosan illeszkedik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésének törvényi menetrendjébe. A folyamat következő lépéseként a kormány hoz határozatot a megszüntetésről, majd felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a tovább működtetésről szóló nyilatkozat megtételére. Ebben az eljárásban nyilatkozhat majd a Tombor család arról, hogy a jövőben is működtetni kívánja ez MCC-t, amelynek tehetséggondozó programjaiban jelenleg 8000 diák vesz részt a Kárpát-medence 30 helyszínén. Unokázós csalások felderítésén dolgozó Békés megyei rendőrök fogtak el egy román állampolgárságú nőt, aki a gyanú szerint szatyorszámra vitte el az aranyat és a pénzt a becsapott emberektől. Az utóbbi időben országszerte és Békésben is több olyan bűncselekmény történt, amikor megtévesztett emberektől azt kérték, házuk kerítésére vagy kapujára akasszanak ki pénzt és értékeket. Békés Csabán egy 78 éves nőtől 7,5 millió forintnyi megtakarítást loptak el azzal a hazugsággal, hogy a fia autó balesetet okozott és óvadékra van szükség. A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt és tovább nyomoz a bűntársak azonosítása érdekében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 6 óra is elmúlt már, a hét középső munkanapjába indulunk. 6 óra után is a Start Rádió szól, mi sok zenét és most még többet játszunk. Köszönöm, hogy együtt kezdhetjük el ezt a mai napot is. Nem sokára köszöntjük majd a névnaposokat, hozok aktuális, fontos, friss információkat, úgyhogy örülök, hogy együtt rádiózunk.
0: Sok

0: Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a hét középső munkanapját, a szerdát. Július 8-án a Start Rádió szól, amikor az ellákok, a névnaposok, rajtuk kívül

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Július 8-a van, 1831-ben ezen a napon született Dr. John Stith Pemberton, amerikai gyógyszerész, a kóla megalkotója 1831-ben. Ezen a napon született Jean de La Fontaine, francia író és költő, aki állatmeséket írt. De ezen a napon született Königsbergben, ami ugye ma Kaliningrád, Kate Kollwitz, német festőművész és grafikus.
1: Sokat nem, sokat nem.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot is. A Start Rádió szól, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Nem sokára 7 óra lesz. Sokan lassacskán huppannak befelé az autóba, indulnak neki a nagyvilágnak, úgyhogy bizony kitartást kívánok a munkanap hőseinek. Híreket mondunk 7 órakor, utána pedig rengeteg jó dalt hozunk.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nyaralás közben is érdemes megőriznünk az éberségünket a külföldi autópályákon, mert az osztrák autóklub figyelmeztetése szerint több kedvelt üdülőhelyen is trükkös csalók fosztják ki az autósokat. Horvátországban és Szerbiában az áll autópályamentők jelentenek veszélyt, akik a lerobbant kocsikat méregdrága illegális műhelyekbe vontatják. Spanyolországban különösen az A7-es autópályán a defektes trükk terjedt el, ahol a kerékhibára figyelmeztető csalók a leállósában lopják el a kocsiban hagyott értékeket. Olaszországban pedig a tükörtöréses csapda a leggyakoribb, amely során hangos dudálással állítják meg az utazókat, és azonnali készpénzes kártérítést követelnek egy állítólagosan letört visszapillantó miatt. Vizsgálatot kezdeményezett Forsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Bohár Dániel és stábja országházi jelenlétével, valamint munkavégzésével összefüggésben több országgyűlési képviselő jelzése nyomán. A házelnöki hivatal tájékoztatása szerint az érintettek nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz frakció vendégeiként tartózkodtak az országház épületében. A vonatkozó házelnöki rendelkezés értelmében ugyanakkor sajtótudósítói tevékenységet kizárólag érvényes sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az épületben. Az invazív ázsiai tigrisszonyok terjedése miatt a héten Budapest két kerületében és 11 vármegye 151 településen folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a szúnyogok faji összetétele, és a hazai fajok életterét fokozatosan átvették az invazív nappal is aktív

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 7 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel, és persze rengeteg hasznos információval, ezekről hallhat ebben az órában, és persze hozzuk a jó dalokat.
0: Sok a zene,
4: Start Rádió,
0: és még több.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
9: Akkor nézz körül még egyszer.
10: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
11: Hogy miért szeretem a csabai strandot? Mert imádok csúszázni a tesómmal, főleg a zölden.
12: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
13: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Reggel is tart.

0: szeretnénk.
1: Jó reggelt, ez itt a Start Rádió, sok zene, és persze most még több szól nálunk. Képzeljék el, csalódottan, de tudomásul vette-e már Rodriguez, hogy a Magyar Szövetség úgy döntött, nem ő irányítja tovább a magyar férfi kézilabda válogatottat.
2: Sokat nem, sokat
3: nem.
2: Még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is start.
5: Music Latte.
6: Start Rádió.

0: másik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamara Zenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
2: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok, július 8-a van. 1796-ban ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet. Azért az egy egészen emlékezetes momentum. 1676-ban ezen a napon elhunyt felsővadászi első Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem. 1889-ben pedig először jelent meg ezen a napon a Wall Street Journal.
2: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió,
0: és még több.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, pillanatok kérdése, és 8 óra lesz. Sokan már a munkahelyen. A munkanap előtt még azért remélem, hogy el lehet nassolgatni valamit, inni egy kávét, és aztán újult energiával belevetni magunkat a mai napba. Sokan.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kivédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. A világbajnokság eddigi legnagyobb fordítását mutatta be a címvédő argentin válogatott a 8-at döntőben és 3-2-re nyert Egyiptom ellen. Az afrikaiak már az első negyed órában megszerezték a vezetést Ibrahim fejesével, majd 20 perc elteltével Lionel Messi büntetőt hibázott, így a címvédő nem tudott egyenlíteni. Az argentinok ugyan végig támadtak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de Mostafa Szobeir kapus remek teljesítmény nyújtott, így a szünet és az afrikai csapat vezetett. A második félidő elején Egyiptom ugyan ismét betalált, de a videóbíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette Zico gólját. Nem sokkal később azonban egy gyors ellentámadás végén Zico már szabályos gólt szerzett, így a 67. percben 2-0-ra módosította az állást, és egyre közelebb került a hatalmas meglepetéshez Egyiptom. Argentina azonban nem roppant össze, a 79. percben Romero fejesével szépített, 4 perccel később Messi egyenlített, majd a hosszabbítás második percében már Martínez beadását Fernández fejelte a kapuba, amivel teljessé vált a fordítás. A háromszoros világbajnok először nyert VB mérkőzést 2 gólos hátrányból. Messi ugyan pályafutása során már negyedszer hibázott 11-est világbajnokságon, de egy góllal és egy gólpasszal így is főszerepet vállalt a sikerből. 11-es párbaj döntött a világbajnokság utolsó 8-ad döntőjében, amelynek végén Svájc jutott be a legjobb 8 közé. A svájci válogatott gól nélküli döntetlen után 4-3-ra legyőzte Kolumbiát, és 1954 után először jutott világbajnoki negyed döntőbe. A rendes játékidőben kevés helyzetet hozott a mérkőzés. Az első félidő legnagyobb lehetőségeit Puerta és Rider hagyta ki, mindkét kapus nagyot védett. Fordulás után sem változott a játékképe, a két csapat elsősorban mezőnyben küzdött egymással. A hosszabbításban Kolumbia állt közelebb a gólhoz, de a keresztléc megmentette a svájciakat, míg a túloldalon Vargas mutatott be bravúros védést. A 11-es párbajban végül Svájc bizonyult higgadtnak. A svájciaknál Akanji hibázott, míg a kolumbiaiaknál Sánchez lőtte létre a labdát, Hernández kísérletét pedig Cobel hárította, ezzel eldöntve a továbbjutást. Érdekesség, hogy a kolumbiai kapus Vargas a rendes játékidőben és a hosszabbításban sorozatban 420 percig nem kapott gólt a tornán, csapata ennek ellenére búcsúzott. Svájc a negyed döntőben vasárnap magyar idő szerint hajnali 3 órától a címvédő Argentinával találkozik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 8 óra már elmúlt itt a Start Rádió, a hét közepén is sok zenével, és persze most még többel. Sokan már a munkahelyen, kitartást kívánok, hiszen lassacskán kezdődik a munkaidő. Én hozom a jó dalokat ebben az órában is, és persze rengeteg hasznos információval készülök.
0: Sok a zene?
5: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Ez a Start Rádió. Nagyon fontos, hogy a nyaralás alatt a digitális létünk is kikapcsolódjon egy picikét. Az értesítések megszakítják a pihenést, még akkor is, hogyha nem reagálunk rájuk. A szabadság alatt állítsuk ne zavart módra a készüléket, kapcsoljuk ki ebben az e-mailek, a hírek, a közösségi appok push értesítéseit, sőt, ha bátrabbak vagyunk, hagyjuk a telefont egy fiókban, vagy a táska mélyén órákra. Esetleg cseréljük le buta telefonra csak a hívások kedvéért. Ez segít visszanyerni az irányítást, az időnk és a figyelmünk felett.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására.
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére.
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni. Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja az...
0: Start Rádió.

Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sok.

Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Mondtam, hogy jó dolog, hogyha a nyaralásra különböző csipogásokat a telefonunkról persze eltávolítjuk. Ha komolyabb elszakadást szeretne, válaszol olyan úti célt, ahol gyenge a térerő, nincs wifi, hegyvidék, falusi vendégház, természetközeli szálláshely mind ideális. Egy digitális detoxot ideális környezet nem sietteti az időt, nem bombáz hírekkel, és segít valóban a jelenben lenni. Ezek megadhatják a szabadságérményt, amire a legtöbb ember igazán vágyik a pihenése alatt.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene?
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy a Start Rádió szól önnél is. Jó reggelt kívánok, vagy inkább lassan csak szép délelőttöt, hiszen percek kérdése és 9 óra lesz. Ezzel én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap ismételten együtt rádiózhatunk, hiszen 6 órától csütörtök reggel is együtt kezdhetjük a napot.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Cristiano Ronaldo megszólalt a VB búcsú után, köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Véget ért Cristiano Ronaldo világbajnoki pályafutása, a 41 éves klasszis érzelmesen nyilatkozott, miután a portugál labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolországtól a nyolcaddöntőben. Szomorú vagyok, hogy így ért véget számomra a világbajnokság, ahogy tegnap is mondtam, mindent beleadtam és nyugodt a lelkiismeretem, ez a futballista élete, menni kell tovább, mondta a portugál ikon. Ronaldo megerősítette, hogy ez volt pályafutása utolsó világbajnoksága, ugyanakkor egyelőre nem jelentette be a válogatottságtól való visszavonulását. A támadó 27 világbajnoki mérkőzéssel búcsúzik, a portugál válogatott színeiben 233 mérkőzéssel lépett pályára, és 146 gólt szerzett, mindkettő világrekord. Bár Ronaldóval Portugália megnyerte a 2016-os Európa bajnokságot és két UEFA Nemzetek Ligája trófeát is, a világbajnoki cím végig elérhetetlen maradt számára. Legjobb eredménye egy elődöntős szereplése volt 2006-ban.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
7: Start

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kivédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. A világbajnokság eddigi legnagyobb fordítását mutatta be a címvédő argentin válogatott a 8-at döntőben és 3-2-re nyert Egyiptom ellen. Az afrikaiak már az első negyed órában megszerezték a vezetést Ibrahim fejesével, majd 20 perc elteltével Lionel Messi büntetőt hibázott, így a címvédő nem tudott egyenlíteni. Az argentinok ugyan végig támadtak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de Mostafa Szobeir kapus remek teljesítményt nyújtott, így a szünet és az afrikai csapat vezetett. A második félidő elején Egyiptom ugyan ismét betalált, de a videóbíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette Zico gólját. Nem sokkal később azonban egy gyors ellentámadás végén Zico már szabályos gólt szerzett, így a 67. percben 2-0-ra módosította az állást, és egyre közelebb került a hatalmas meglepetéshez Egyiptom. Argentina azonban nem roppant össze, a 79. percben Romero fejesével szépített, 4 perccel később Messi egyenlített, majd a hosszabbítás második percében már Martínez beadását Fernández fejelte a kapuba, amivel teljessé vált a fordítás. A háromszoros világbajnok először nyert VB mérkőzést 2 gólos hátrányból. Messi ugyan pályafutása során már negyedszer hibázott 11-est világbajnokságon, de egy góllal és egy gólpasszal így is főszerepet vállalt a sikerből. 11-es párbaj döntött a világbajnokság utolsó 8-ad döntőjében, amelynek végén Svájc jutott be a legjobb 8 közé. A svájci válogatott gól nélküli döntetlen után 4-3-ra legyőzte Kolumbiát, és 1954 után először jutott világbajnoki negyed döntőbe. A rendes játékidőben kevés helyzetet hozott a mérkőzés. Az első félidő legnagyobb lehetőségeit Puerta és Rider hagyta ki, mindkét kapus nagyot védett. Fordulás után sem változott a játékképe, a két csapat elsősorban mezőnyben küzdött egymással. A hosszabbításban Kolumbia állt közelebb a gólhoz, de a keresztléc megmentette a svájciakat, míg a túloldalon Vargas mutatott be bravúros védést. A 11-es párbajban végül Svájc bizonyult higgadtnak. A svájciaknál Akanji hibázott, míg a kolumbiaiaknál Sánchez lőtte létre a labdát, Hernández kísérletét pedig Cobel hárította, ezzel eldöntve a továbbjutást. Érdekesség, hogy a kolumbiai kapus Vargas a rendes játékidőben és a hosszabbításban sorozatban 420 percig nem kapott gólt a tornán, csapata ennek ellenére búcsúzott. Svájc a negyed döntőben vasárnap magyar idő szerint hajnali 3 órától a címvédő Argentinával találkozik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indult most elő a fedélzeten, hozom a következő 2 óra jó zenéit és érdekes információit. Rádiózunk együtt, már is folytatjuk egy jó dallal, hogy pörgős legyen a délelőtt.
5: Napi laza, vedd könnyedén.
6: Start Rádió.
5: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
10: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
11: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Jó ötlet, Micike!
12: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események. 1831 napján született például Dr. John Stith Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. Illetve 1796-ban kiáltották ki az első amerikai útlevelet például, illetve a mai naphoz köthető események között például ott van az is, hogy 1869-ben megszületett Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamosvasút egyik megteremtője. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja az...
7: Start!

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Ebben az órában is itt van velünk meg annyi jó zene, sőt majd a következőben is egészen délig rádiózhatunk együtt. A mai névnaposokról ne feledkezzünk meg, ma az Ellákat, illetve a Jenőket illő köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Én pedig itt vagyok önnel, tehát délig.
2: Start Rádió.
3: Hú, de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kulöröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi váratlanul odalépett a riporterhez, akit a szeretőjének tartanak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Lionel Messi az idei világbajnokságnak is az egyik főszereplője, a címvédő argentin válogatott sztárja azonban nem csak a világklasszis teljesítményével kerül a címlapokra. A média rendre próbál magánéleti dolgokat is színesebbé tenni az egykori barcelonai kedvenccel kapcsolatban. Korábban édesapja rejtélyes rosszuléte volt a téma, míg most újra egy korábbi szeretői vád erősödött meg. Messi támasza a szülei mellett a legnehezebb barcelonai időkben is a gyermekkori szerelme Antonella volt, a lányból később a kis Leo felesége, majd gyermekeinek anyja lett. A szemrevaló asszony igencsak kiteljesedett a focista férj mellett, és büszkén éli meg az előkelők világát. Azonban sosem hidegültek el egymástól, pedig sok-sok vád illeti Messit korábbi állítólagos szeretői miatt. Messi és Sophie Martinez, argentin újságírónő találkozása most az új forró téma, az argentinok nyertes nyolcad döntőjét követően a világbajnok támadó odalépett a riporternőhöz, majd tréfásan megjegyezte, hogy bármit is tesz, mindig pletykák övezik a kapcsolatukat, ha ránéz azért, ha nem néz rá, azért beszélnek róluk. Ezzel egyértelműen azokra az évek óta keringő híresztelésekre utalt, amelyek szerint különleges kapcsolat fűzni Sophie Martinezhez.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
0: Hú, de laza!
5: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Folytatódik a műsor ebben az órában is, hozom a jó zenéket és az érdekes információkat. Nem sokára egészségünk jegyében is hozok majd néhány fontos dolgot. Rádiózzunk együtt!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza, szólítva néhány dolog az egészségmegőrzés egyében. A visszértágulat a magyar lakosság közel 20-40%-át érintő betegség. Egy vagy több vénaszakasz kitágulás esetén gyakran jelentkező tünetek a nehéz lábérzés, a lábtagadás, a lábszárfájdalom, az éjszakai lábikra görcs, a hámló bőrfelület. A viszérbetegség leggyakrabban az alsó végtagokon alakul ki. A probléma megjelenése a kis esztétikai problémát jelentő seprűvénáktól a nagy kidudorodó végeredményében akár hatalmas viszértágulatokig is terjedhet. A különböző fokú vénes elégtelenség mindegyikében a nyomás megnő a viszerekben, ezért érdemes tisztában lenni egyes vénes betegségekkel, tünetekkel és azok kezelésével. Majd a következő napokban ezekkel foglalkozunk egy picit jobban. Most pedig egy jó zene a jó hangulat jegyében.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
7: Start

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Napi laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: és még több. Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Ennek értünk a végéhez, én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Jövök holnap is, minden jót kívánok, visszhall!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. És még több.
3: Start Rádió. Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 8-a szerda déli 12 óra van. Öko-workshopon tanultak környezettudatos megoldásokat a Meseházban. Országos építőipari csalás sorozat miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Kábítószer kereskedőkön ütöttek rajta Békés Csabán. Elindult a nyári diákmunkaprogram. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Alkos ne halmoz csoport kedden öko-workshopot tartott a Meseházban, ahol a résztvevők újrahasznosított textilekből készítettek olyan használati tárgyakat, amelyek kiválthatják az egyszer használatos műanyag csomagoló anyagokat. A csoport immár 6 éve működik a Meseházban, céljuk pedig a környezettudatos szemlélet terjesztése. A mostani foglalkozás lehetőséget adott arra, hogy a helyi lakosok megismerjék a közösség munkáját. A résztvevők a varrás alapjainak elsajátítása mellett olyan környezetbarát megoldásokkal találkoztak, amelyeket a mindennapokban is könnyen alkalmazhatnak. Veres Kriszta, a Meseház vezetője elmondta, egy korábbi pályázati támogatásnak köszönhetően sikerült kialakítaniuk egy jól felszerelt kézműves műhelyt. A támogatásból szerszámokat és varrógépeket vásároltak, amelyek azóta is a foglalkozások alapját adják. Hozzátette, hogy a csoport tagjai példát mutatnak a környezetudatos szemléletből, és rendszeresen segítik a Meseház nagyobb rendezvényeit, például a gyereknapot. A közösség működését az összetartás, az önkéntesség és a környezet iránti felelősségvállalás jellemzi. Muszkáné Hentz Nikoletta, a workshop egyik résztvevője szerint fontos az újrahasznosítás és a környezettudatos életmód. Úgy véli, még a használható tárgyakat nem kidobni kell, hanem újra felhasználni. Elmondta, hogy gombokat és cipzárokat is vitt magával, hogy segítse a csapatot. Bár korábban már járt varró tanfolyamon, szeretné felfrissíteni tudását, és vonzónak tartja, hogy a csoport rendszeresen találkozik, mert ez jó kikapcsolódást nyújt a hétköznapokból. Sárközi Mária, az Alkos ne halmoz csoport vezetője kiemelte, idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az öko-workshopot. Tudatosan kis létszámot toboroztak, hogy mindenkire jusson személyes figyelem. Példaként említette az egyik elkészült tárgyat, egy ágynemű húzatból vart, újrahasznosított bevásárlótáskát, amelybe akár egy dinnye is belefér. Ezzel csökkenthető a műanyag zacskók használata, és hozzájárulhatnak a környezetvédelméhez. A csoport célja, hogy minél több embert bevonjon a fenntartható életmód szemléletébe. A jó hangulatú alkotónap ismét bizonyította, hogy kis lépésekkel is sokat tehetünk környezetünkért. A Békés Csabai járási ügyészség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint 6 embert károsított meg országszerte. A férfi térkövezési és kerítés építési munkákat hirdetett az interneten, ám miután a megrendelőktől milliós előlegeket vett át, a vállalat feladatokat nem teljesítette. A vádirat szerint a nyírlogosi illetettségű jelenleg Sopronban élő férfi 2022-től vállalt különféle építőipari munkákat, majd aztán 2023 márciusától már egy cég vezetőjeként működött. A hatóságok megállapítása szerint azonban kezdettől az volt a célja, hogy előleg és anyagköltség címén pénzt szedjen be, miközben a munkákat nem akarta elvégezni. A legnagyobb helyi kár egy Békés Csabai nőt ért. A férfi 2023. októberében vállalta el a Dobozi úton található ingatlan kerítésének megépítését. A nő több részletben 3,6 millió forintot adott át neki anyagköltségre és munkadíjra. A munka azonban csak látszólag indult el. A vállalkozó lebetonozta ugyan a kerítés szelvény oszlopait, de ezen kívül semmit sem végzett el, ráadásul az elkészült oszlopok használhatatlannak bizonyultak. A sértett így nem csak a pénzét vesztette el, hanem egy félbehagyott hibás szerkezetet kapott. Az ügyészség szerint a férfi eleve nem tervezte a munka szakszerű befejezését, és a sértettet jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtette, a kár azóta sem térült meg. A vádirat összesen 6 sértett megkárosításáról szól az ország különböző pontjain. A beismerés esetére az ügyészség végrehajtott börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott. 3 károsult polgári jogi igényt nyújtott be, vagyis kéri a kár megtérítését. Azoknál a sértetteknél, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, az ügyészség 2,4 millió forint erejéig vagyonelkobzást kezdeményezett.

0: Filmben illő rajtaütéssel fogták el a rendőrök azt a két férfit, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak Békéscsabán. Egyiküket július 6-án délután a forgalmas Szarvasi úton állítottak meg és emelték ki egy autóból, még a másik gyanúsítottat a lakásán vettek őrizetbe. Az akció során több fogyasztó is rendőrkézre került. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársai célzott művelet keretében állították meg a gépkocsit. A járműben ülő férfi beismerte, hogy két nappal korábban kokaint fogyasztott. A nyomozók ekkor már tudták, kitől szerezhette az anyagot. A feltételezett dílert ugyanekkor a békéscsabai otthonában fogták el. Ő sem tagadta, hogy két napja drogozott. A gyanú szerint a békéscsabai férfi rendszeresen árusított tiltott szert dobozi ismerősének, aki továbbadta a kokainból másoknak is. A rajtaütéssel egy időben a rendőrök három dobozi fogyasztót is előállítottak, akik a helyi dílertől kapták az anyagot. A gyors teszt mindannyiuknál kábítószer használatot jelzett, ellenük eljárás indult. Békéscsabán idén is elrajtolt a nyári diákpunka program, amely a kezdetek óta többféle lehetőséget kínál a fiataloknak, hogy tapasztalatot szerezzenek és bővítsék tudásukat. A polgármesteri hivatal mellett a város kulturális intézményei is fogadják a diákokat egész nyáron. A részvételnek két feltétele van: a tanulónak be kell töltenie 16. életévét, és nappali tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie valamely közép- vagy felsőfokú intézményben. Dr. Kománbíró Ágnes, a békéscsabai polgármesteri hivatal jogi igazgatás és humánpolitikai osztályának vezetője elmondta, a program minden évben nagy népszerűségnek örvend. Idén két turnusban 55 diák dolgozik a városházán különböző munkakörökben. Hozzátette, hogy a diákok jellemzően adminisztratív feladatokat látnak el, sokuknak ez az első munkahelyi tapasztalata. Ha sikerül őket az érdeklődési körüknek megfelelő osztályra helyezni, a program akár szakmai gyakorlatként is szolgálhat számukra. A diákok napi 6 órában dolgoznak, júliusban 28, augusztusban 27 fiatal kap lehetőséget az önkormányzatnál. A program mindkét fél számára kölcsönös segítséget jelent, a diákok tapasztalatot szereznek, a hivatal pedig plusz munkaerőt kap a nyári időszakra. Látványos elképzelések készültek arról, hogyan újulhatna meg a békéscsabai városkapu és a tömegközlekedési csomópont. A minisztérium tervpályázatot hirdetett annak érdekében, hogy hatékonyabban kapcsolódjon össze a vasútállomás és a buszpályaudvar, valamint megújuljon a teljes környék. A győztes pályaművet most hozták nyilvánosságra. A helyközi közlekedési csomópont kialakítására kiírt pályázat célja, hogy a közel 10 éve felújított vasútállomás és buszpályaudvar szorosabb kapcsolatba kerüljön, és a vasúti buszos, gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is zökkenőmentesen átjárható legyen. A pályázat eredményét a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban hirdették ki. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára Gombos Márk elmondta, 14 pályázat érkezett. Olyan megoldásokat kerestek, amelyek valódi városkapu jelleget teremtenek, egyértelműen kijelölve, hol lehet megérkezni és honnan lehet elindulni Békéscsabáról. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy néhány éve indult el a gondolkodás a városkapu megújítására. Ennek eredménye a mostani tervpályázat. Kiemelte, hogy a vasútállomás több mint 150 éve, a buszpályaudvar pedig 1988 óta működik jelenlegi helyén. Úgy véli, a két pályaudvar közelsége nagy előny, de a kor előrehaladtával szükség van rekonstrukciókra, és választ kell adni az esztétikai és funkcionális kihívásokra. Az első díjat a Fernezei Kft., a Speciálterv Kft. És a VK Stúdió Tervező Iroda Kft. Közös pályaműve nyert el. Második és harmadik díjat is kiosztottak, több pályaművet pedig kiemelt megvételben részesítettek. A Speciálterv Kft. Facebook oldalán közzétette a benyújtott terveket, és azt írta, az alapgondolat egy 21. századi európai intermodális közlekedési csomópont létrehozása volt, amely elegáns átmenetet teremt a vasútállomás, a buszpályaudvar és a városi környezet között. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ti milyen dalnak örülne? Várom a kéréseket a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni a legjobb barátnőmnek, Évinek, csak úgy, mert mindig számíthatok rá. Legyen szép szerdát. Köszi, Julcsi.
3: Hey!

0: argentin válogatott a 8-at döntőben és 3-2-re nyert Egyiptom ellen. Az afrikaiak már az első negyed órában megszerezték a vezetést Ibrahim fejesével, majd 20 perc elteltével Lionel Messi büntetőt hibázott, így a címvédő nem tudott egyenlíteni. Az argentinok ugyan végig támadtak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de Mostafa Sobeir kapus remek teljesítmény nyújtott, így a szünetben is az afrikai csapat vezetett. A második félidő elején Egyiptom ugyan ismét betalált, de a videóbíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette Zico gólját. Nem sokkal később azonban egy gyors ellentámadás végén Zico már szabályos gólt szerzett, így a 67. percben 2-0-ra módosította az állást, és egyre közelebb került a hatalmas meglepetéshez Egyiptom. Argentina azonban nem roppant össze, a 79. percben Romero fejesével szépített, 4 perccel később Messi egyenlített, majd a hosszabbítás második percében Martinez beadását Fernández fejelte a kapuba, amivel teljessé vált a fordítás. A háromszoros világbajnok először nyert VB mérkőzést 2 gólos hátrányból. Messi ugyan pályafutása során már negyedszer hibázott 11-est világbajnokságon, de egy góllal és egy gólpasszal így is főszerepet vállalt a sikerből. 11-es párbaj döntött a világbajnokság utolsó 8-ad döntőjében, amelynek végén Svájc jutott be a legjobb 8 közé. A svájci válogatott gól nélküli döntetlen után 4-3-ra legyőzte Kolumbiát, és 1954 után először jutott világbajnoki negyed döntőbe. A rendes játékidőben kevés helyzetet hozott a mérkőzés. Az első félidő legnagyobb lehetőségeit Puerta és Rider hagyta ki, mindkét kapus nagyot védett. Fordulás után sem változott a játékképe, a két csapat elsősorban mezőnyben küzdött egymással. A hosszabbításban Kolumbia állt közelebb a gólhoz, de a keresztléc megmentette a svájciakat, míg a túloldalon Vargas mutatott be bravúros védést. A 11-es párbajban végül Svájc bizonyult higgadtnak. A svájciaknál Akanji hibázott, míg a kolumbiaiaknál Sánchez lőtte létre a labdát, Hernández kísérletét pedig Cobel hárította, ezzel eldöntve a továbbjutást. Érdekesség, hogy a kolumbiai kapus Vargas a rendes játékidőben és a hosszabbításban sorozatban 420 percig nem kapott gólt a tornán, csapata ennek ellenére búcsúzott. Svájc a negyed döntőben vasárnap magyar idő szerint hajnali 3 órától a címvédő Argentinával találkozik.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
7: Akkor nézz körül még egyszer!
8: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
9: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
10: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
11: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
12: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
13: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
14: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
15: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szere?
16: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
4: Startrál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink. Kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő kérésünk az így szól. Sziasztok! Kérek egy pörgős dalt, amit minden kollégámnak küldök az irodába, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Köszi!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió, sok szere és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, egy dal szeretnék küldeni a férjemnek, Lacinak, aki ma is a munkában hallgatja a rádiót. Kitartást a nap hátra levő részére, délután otthon találkozunk. Puszi, Andi.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kivédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. A világbajnokság eddigi legnagyobb fordítását mutatta be a címvédő argentin válogatott a 8-at döntőben és 3-2-re nyert Egyiptom ellen. Az afrikaiak már az első negyed órában megszerezték a vezetést Ibrahim fejesével, majd 20 perc elteltével Lionel Messi büntetőt hibázott, így a címvédő nem tudott egyenlíteni. Az argentinok ugyan végig támadtak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de Mostafa Sobeir kapus remek teljesítményt nyújtott, így a szünet és az afrikai csapat vezetett. A második félidő elején Egyiptom ugyan ismét betalált, de a videóbíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette Zico gólját. Nem sokkal később azonban egy gyors ellentámadás végén Zico már szabályos gólt szerzett, így a 67. percben 2-0-ra módosította az állást, és egyre közelebb került a hatalmas meglepetéshez Egyiptom. Argentina azonban nem roppant össze, a 79. percben Romero fejesével szépített, 4 perccel később Messi egyenlített, majd a hosszabbítás második percében Martínez beadását Fernández fejelte a kapuba, amivel teljessé vált a fordítás. A háromszoros világbajnok először nyert VB mérkőzést 2 gólos hátrányból. Messi ugyan pályafutása során már negyedszer hibázott 11-est világbajnokságon, de egy góllal és egy gólpasszal így is főszerepet vállalt a sikerből. 11-es párbaj döntött a világbajnokság utolsó 8-at döntőjében, amelynek végén Svájc jutott be a legjobb 8 közé. A svájci válogatott gól nélküli döntetlen után 4-3-ra legyőzte Kolumbiát, és 1954 után először jutott világbajnoki negyeddöntőbe. A rendes játékidőben kevés helyzetet hozott a mérkőzés. Az első félidő legnagyobb lehetőségeit Puerta és Rider hagyta ki, mindkét kapus nagyot védett. Fordulás után sem változott a játékképe, a két csapat elsősorban mezőnyben küzdött egymással. A hosszabbításban Kolumbia állt közelebb a gólhoz, de a keresztléc megmentette a svájciakat, míg a túloldalon Vargas mutatott be bravúros védést. A 11-es párbajban végül Svájc bizonyult higgatnak, a svájciaknál Akanji hibázott, míg a kolumbiaiaknál Sánchez lőtte létszre a labdát, Hernández kísérletét pedig Cobel hárította, ezzel eldöntve a továbbjutást. Érdekesség, hogy a kolumbiai kapus Vargas a rendes játékidőben és a hosszabbításban sorozatban 420 percig nem kapott gólt a tornán, csapata ennek ellenére búcsúzott. Svájc a negyed döntőben vasárnap magyar idő szerint hajnali 3 órától a címvédő Argentinával találkozik.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 8-a, szerda van, sok boldogságot kívánunk Ellák nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, de ma ünnepli születésnapját Kevin Bacon, amerikai színész, és szintén ma ünnepel Kulcsár Székely Attila, magyar színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
0: Ritmus!
6: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene, sok a szene, és még több.
1: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Start Rádió. És még több.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Csütörtökön sok napsütés várható, amely csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere, és még több.
3: Startrádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Cristiano Ronaldo megszólalt a VB búcsú után, köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Véget ért Cristiano Ronaldo világbajnoki pályafutása, a 41 éves klasszis érzelmesen nyilatkozott, miután a portugál labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolországtól a 8. döntőben. Szomorú vagyok, hogy így ért véget számomra a világbajnokság, ahogy tegnap is mondtam, mindent beleadtam és nyugodt a lelkiismeretem, ez a futballista élete, menni kell tovább, mondta a portugálikon. Ronaldo megerősítette, hogy ez volt pályafutása utolsó világbajnoksága, ugyanakkor egyelőre nem jelentette be a válogatottságtól való visszavonulását. A támadó 27 világbajnoki mérkőzéssel búcsúzik, a portugál válogatott színeiben 233 mérkőzéssel lépett pályára, és 146 gólt szerzett, mindkettő világrekord. Bár Ronaldóval Portugália megnyerte a 2016-os Európa bajnokságot és két UEFA Nemzetek Ligája trófeát is, a világbajnoki cím végig elérhetetlen maradt számára. Legjobb eredménye egy elődöntős szereplése volt 2006-ban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 8-a szerda van. Hihetetlen, hogy repülnek a napok az évből. Még 176 nap van hátra. És akkor jön egy érdekesség is, például 230 évvel ezelőtt ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Startrádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több.
2: És még több.
3: Start Rádió.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az élet nem mindig azt adja, amit kérünk tőle, de gyakran ad valamit, amiről nem is tudtuk, hogy mennyire szükségünk van rá. Így formálódik a sors, csendes keze alatt az emberi lélek. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. A következő egy órában ismét együtt utazunk a popzene legjobb pillanatai között. Érkezik Gloria Estefan az örök lendületű Everlasting Love-val. Jön DJ Bobo, aki feltekeri a hangulatot a Take Control-lal, és felcsendül a Toto legendás Afrika című slágere, és egy olyan dal, amelyet generációk fedeznek fel újra és újra. És egy kis érdekesség, már a 1889. július 8-án jelent meg először nyomtatásban The Wall Street Journal. Azóta rengeteget változott a világ, de vannak dolgok, amelyek bizony kiállják az idők próbáját. Például azok a jó dalok, amelyek évek múltán is ugyanolyan örömmel szólnak a rádióban. Induljon tehát az új óra, elsőként a Pet Shop Boys-szal.

0: Step. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A svájci Muratjakin szerint játékosai fegyelmezetten végrehajtották a taktikát, türelmesek maradtak, ennek köszönhetően győzték le 11-esekkel Kolumbiát, és így bejutottak a legjobb 8 közé. A svájci szövetségi kapitány történelmi eredménynek nevezte a negyednöntőbe jutást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a torna még nem ért véget számukra. Svájc vasárnap hajnalban Argentinával találkozik. A helvétek legutóbb 1954-ben jutottak be a negyed döntőbe, akkor egyébként hazai pályán bronzéremmel zártak. Az argentinok Egyiptom ellen a 79. percben még 2 gólos hátrányban voltak, végül 3-2-re fordítottak. Az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan a mérkőzés után azt állította, hogy a csapata nem kapott ugyanolyan elbírálást, mint ellenfele, elvettek tőlük egy gólt és egy 11-est nem kaptak meg. Lionel Scaloni ezzel szemben azt emelte ki, hogy együttese az egyenlítés után végig hitt a győzelemben. Julián Álvarez pedig úgy fogalmazott, az argentin szíve vitte tovább a csapatot. Szokatlan döntést hozott egy boszniai fogadóiroda, nyertesnek nyilvánított minden olyan fogadást, amely Bosznia-Hercegovina világbajnoki címére szólt, noha a válogatott már a 8. döntőbe se jutott be, a cég ezzel a végsőkig kitartó szurkolóknak akart köszönetet mondani. A mai szünnap után holnap a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ennek a programja csütörtökön 22 órától Franciaország Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
5: Akkor nézz körül még egyszer.
6: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
10: Főnök, megyünk a vásárba?
11: Milyen vásárba, Micike?
10: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
12: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
11: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Társadalmi egyeztetés indult a kormány honlapján a vármegyék megyéki, valamint a főispáni tisztség kormány megbízottá történő visszanevezéséről. A július 11-ig tartó egyeztetés alapja a 17. alaptörvény módosítás, amely szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés és a modern közigazgatás szimbolikus korlátja. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a közigazgatásnak a magas színvonalú szolgáltatás ad tekintélyt, nem pedig a történelmi díszlet. Az elnevezések visszaállítása összesen 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor Palota előtt tüntetésen tiltakozik a Tisza kormány alaptörvény módosítási terve ellen. Gulyás Gergely fideszes és Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető arról számolt be, hogy nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság lefejezése. A témával kapcsolatban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is posztolt közösségi oldalán, ahol úgy fogalmazott, hogy a Tisza párt minden határt átlép, az emberit, az erkölcsit és a jogállamit egyaránt, és a magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Az alaputasbiztosítások csak a külföldön szükséges orvosi alapellátást fedezik, a többi költséget a betegnek kell állnia, így egy külföldi kórházi tartózkodás komoly számlákat eredményezhet. Monitorisz Dániel ortopéd traumatológus arra figyelmeztetett, hogy még a legdrágább családi utasbiztosítás is olcsóbb, mint egyetlen napi ellátás egy külföldi egészségügyi intézményben. A szakember kiemelte, hogy az európai egészségbiztosítási kártya vagy a bankkártyákhoz járó alapcsomagok gyakran nem elegendőek, mert az akut ellátáson túli költségeket nem térítik. Baj esetén a megfelelő kötvény felmutatása mellett a saját biztosító azonnali értesítése is elengedhetetlen a zökkenőmentes ügyintézéshez.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, Hello, az a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, Aracki Zoltán. Ők a következő egy órában ismét olyan dalok szólnak, amelyekből egyszerűen nem lehet kinőni. Harry Johnson elhozza a Love Train-t, a Roxette ismét bebizonyítja, miért lett a Joyride az egyik legkedveltebb slágerük, és természetesen az Aha is érkezik a Take a Me-val, egy dallal, amelyet néhány hang után szinte mindenki felismer. És egy kis érdekesség, mára 1947. július 8-án számoltak be először a hírek az úgynevezett Roswelli UFO esetről, amely azóta is a világ egyik legismertebb rejtélye, hogy valójában mi történt, arról máig megoszlanak a vélemények. Az viszont biztos, hogy a következő órában földhöz ragadtan jó zenékből nem lesz hiány. Induljon az óra, első dala, Mary Soul, Harry Johnson és a

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A svájci Murat Jakin szerint játékosai fegyelmezetten végrehajtották a taktikát, türelmesek maradtak, ennek köszönhetően győzték le 11-esekkel Kolumbiát, és így bejutottak a legjobb 8 közé. A svájci szövetségi kapitány történelmi eredménynek nevezte a negyednöntő bejutást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a torna még nem ért véget számukra. Svájc vasárnap hajnalban Argentinával találkozik. A helvétek legutóbb 1954-ben jutottak be a negyed döntőbe, akkor egyébként hazai pályán bronzéremmel zártak. Az argentinok Egyiptom ellen a 79. percben még 2 gólos hátrányban voltak, végül 3-2-re fordítottak. Az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan a mérkőzés után azt állította, hogy csapata nem kapott ugyanolyan elbírálást, mint ellenfele, elvettek tőlük egy gólt és egy 11-est nem kaptak meg. Lionel Scaloni ezzel szemben azt emelte ki, hogy együttese az egyenlítés után végig hitt a győzelemben, Julián Álvarez ez pedig úgy fogalmazott, az argentin szíve vitte tovább a csapatot. Szokatlan döntést hozott egy boszniai fogadóiroda, nyertesnek nyilvánított minden olyan fogadást, amely Bosznia-Hercegovina világbajnoki címére szólt, noha a válogatott már a 8. döntőbe se jutott be, a cég ezzel a végsőkig kitartó szurkolóknak akart köszönetet mondani. A mai szünnap után holnap a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ennek a programja csütörtökön 22 órától Franciaország Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Startrádió! Hello!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És ki mossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrádió.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjáró épül. Dobozon több helyen aszfaltoznak, ahogy Sarkad és az országhatár között is, itt félpályás az útlezárás. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmsávot ezért lezárnak. Jó utat!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat.
2: Még több.
0: És még több.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közép-európai feszültségekkel és határozott különvéleményekkel kezdődött az ankarai NATO csúcs találkozó, amely előtt Robert Fico szlovák miniszterelnök világossá tette, hogy országa nem ad pénzt Ukrajna katonai támogatására. Pozsony ugyanakkor továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani, a NATO főtitkára pedig megerősítette, hogy a zárónyilatkozat nem kötelezi a tagállamokat a fegyverszállítások finanszírozására. Csehországban eközben belső hatalmi harcok borzolják a kedélyeket. Andrej Babics cseh miniszterelnök a feszültségek mellett arra is számít, hogy országa komoly kritikákat kaphat Ankarában a védelmi vállalások elmaradása miatt. Társadalmi egyeztetés indult a kormány honlapján a vármegyék megyéké, valamint a főispáni tisztség kormány megbízottá történő visszanevezéséről. A július 11-ig tartó egyeztetés alapja a 17. alaptörvény módosítás, amely szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés és a modern közigazgatás szimbolikus korlátja. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a közigazgatásnak a magas színvonalú szolgáltatás ad tekintélyt, nem pedig a történelmi díszlet. Az elnevezések visszaállítása összesen 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Unokázós csalások felderítésén dolgozó Békés megyei rendőrök fogtak el egy román állampolgárságú nőt, aki a gyanú szerint szatyorszámra vitte el az aranyat és a pénzt a becsapott emberektől. Az utóbbi időben országszerte és Békésben is több olyan bűncselekmény történt, amikor megtévesztett emberektől azt kérték, házuk kerítésére vagy kapujára akasszanak ki pénzt és értékeket. Békés Csabán egy 78 éves nőtől 7,5 millió forintnyi megtakarítást loptak el azzal a hazugsággal, hogy a fia autóbalesetet okozott és óvadékra van szükség. A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt és tovább nyomoz a bűntársak azonosítása érdekében.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zolt, amelyik ebben az órában ismét változatos zenei utazás vár minket. Érkezik a New Order és a Foo Fate, a Jonas Brothers, és megszólal a Waffle House-al, és persze nem marad el egy olyan sláger sem, amelyet szinte az egész világ együtt ének, amikor felcsendül. Vannak dalok, amelyek nem csak a rádiókban élnek tovább, hanem az internetes kultúrában is. Rick Astley, Never Gonna Give You Up című slágere például évekkel a megjelenése után új életre kelt az úgynevezett Rick Rollnak köszönhetően, és ma már azok is ismerik a refrénjét, akik a megjelenésekor még meg sem születtek. Kezdjük tehát az órát

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi váratlanul odalépett a riporterhez, akit a szeretőjének tartanak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Lionel Messi az idei világbajnokságnak is az egyik főszereplője, a címvédő argentin válogatott sztárja azonban nem csak a világklasszis teljesítményével kerül a címlapokra. A média rendre próbál magánéleti dolgokat is színesebbé tenni az egykori barcelonai kedvenccel kapcsolatban. Korábban édesapja rejtélyes rosszuléte volt a téma, míg most újra egy korábbi szeretői vád erősödött meg. Messi támasza a szülei mellett a legnehezebb barcelonai időkben is a gyermekkori szerelme Antonella volt, a lányból később a kis Leo felesége, majd gyermekeinek anyja lett. A szemrevaló asszony igencsak kiteljesedett a focista férj mellett, és büszkén éli meg az előkelők világát. Azonban sosem hidegültek el egymástól, pedig sok-sok vád illeti Messit korábbi állítólagos szeretői miatt. Messi és Sophie Martinez, argentin újságírónő találkozása most az új forró téma, az argentin nyertes nyolcad döntőjét követően a világbajnok támadó odalépett a riporternőhöz, majd tréfásan megjegyezte, hogy bármit is tesz, mindig pletykák övezik a kapcsolatukat, ha ránéz azért, ha nem néz rá, azért beszélnek róluk. Ezzel egyértelműen azokra az évek óta keringő híresztelésekre utalt, amelyek szerint különleges kapcsolat fűzni Sophie Martinezhez.
2: Gúlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
8: Start Rádió.
9: Start.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Itt a recept a tökéletes hálószobához, hogyha jót akarsz aludni, akkor a következő tanácsokat kell megfogadni. Kezdjük a nulláról, üres szoba, fehér falak, és te vagy a designer. Első szabály, ne legyen harsány a színe, mert a neon rózsaszín fal mellett nem jön álom a szememre, hanem a migrén. Válasz inkább bézst, halvány zöldet, pasztelkéket, ezek nyugtatnak állítólag. A férfi hallgató kedvéért, igen, a bézs is lehet férfias, hogyha nem virágmintás az ágynemű. Bár én megmondom őszintén, által a csukott szemmel a szamusi nem nagyon figyelem a fal színét. Aztán a berendezés, kevesebb több, egy ágy, egy szekrény, egy éjjeli szekrény is ennyi. De úgy nézzen ki a háló, mint egy lakberendezési kiállítás. Az ágyat azért ne tedd háttal az ajtónak, egyrészt, hogy be tudjál jönni, másrészt meg, ha éjjel megmozdul valami, akkor legalább lásd, hogy kijön. A matrac is kulcs, hogyha a hátadon alszol, akkor jöhet a keményebb, hogyha az oldaladon, akkor a közepesen kemény. A világításban a meleg fényű lámpa barátod, a hideg fehér fénytől nem elalszol, hanem prezentációt tartasz magadnak az ágyban. Végül a hőmérséklet a tökéletes alváshoz 18-20 fok az ideális. Szóval ennyi a titok, egy kis bézs, egy kis rend, egy kis hűvös, és garantáltan úgy alszol majd, mint a mesében.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

Ágnes tart a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Kapaszkodj meg, Kínában megnyílt a világ legfurcsább sörözője, konkrétan egy sör tőzsde. Egy fesztiválra megnyitották azt a helyet, ahol a sör ára nem fix, hanem a kereslet alapján változik, mint egy részvényé a tőzsdén. Ha mindenki a mangó sört isza például, akkor az ára felmegy. Ha viszont hanyagolják a meggyeset, az olcsóbb lesz. És a buli nem kicsi, naponta 10 000 ember csapolja magának a sört, 30 csapból folyik a jókedv. A kijelzőn közben valós időben követheted, hogy éppen melyik ital a nyerő befektetés. Ahogy egy vendég mondta, fogsz egy poharat, beolvasod a QR kódot, csapolsz, és már is megmozdul a piac. Na, ez az igazi folyékony gazdaság. A maragujás és a licsi sörök a sztárok, áruk azonnal elérte a felső limitet, de még így is csak 7-15 yuan között van, ami nagyjából 350-760 forint környéke egy pohár, szóval itt nem broker, hanem sörkereskedő lehetsz.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. Sok a szere. És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában Kyle Minogue és a Better the Devil You Know. Itt lesz Eros Ramazzotti, Lady Gaga és a Take That egy-egy dalap. Kedves délutánt, hallgass a Startot. Benne itt a Bon Jovitól, a Yugi

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság 8-a döntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyeddöntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
4: A VB összességében szerintem elég élvezhető, amit elég az elején volt egy két gyengébb meccs, de ott a kis csapatoknak a szimpátiája az elvitte a show részét. Most már ugye kezd élesedni, aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egyik meglepetés csapatnak vártam, hogy ők ilyen jól szerepelnek, és annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés a nagyobb neveknek egy ilyen világeseményen, de most azért látható, hogy csak a gólövistára nézünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnyt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában, szerintem mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolgok szerintem most jönnek.
3: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőkben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltétlen vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
4: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki. Itt vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Én a Belgiumnak az arany generáció most kezd lecserélődni, nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsés, sőt, egy csapatnak szerencsésebb ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár még, hogyha a legjobb, hogyha harmadikén megy tovább, vagy 80 metrek tovább, akkor sincs nagy baj, nyilván az ellenfelek kapcsán esetleg nehezebb ellenfele játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több vízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset. Szóval én azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésén szintén inkább Kolumbiára szavaztam volna, de hát alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a 8-ost, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
3: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Ritmus.
6: Ritmus.
5: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
2: Akkor nézz körül még egyszer.
3: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeljétek el, kiderült, a Föld valójában egy aranyszivacs. Na jó, nem olyan, mint ami otthon a mosogatóbbnál van, hanem olyan, ami 300 km mélyen ül, és az összes aranyunk 99,9%-a ott lapul valahol a bolygó közepén, jól bezárva. Olyan messze, hogyha oda elindulnánk, előfogynánk el mi, mint az oxigén. De most jön a csavar. A Nature-ben megjelent egy friss tanulmány, ami szerint a Föld magja gyakorlatilag szivárogtatja az aranyat. Na, nem arról van szó, hogy holnaptól aranygejzírek törnek fel a kert végében, bár én azért néha rápislogok a rózsabokorra, biztos, ami biztos. A kutatók Hawaii vulkánjainál találtak furcsa ruténium izotópokat, olyanok, amik csak a Föld magjából jöhetnek. Magyarul bizonyítékot találtak arra, hogy a magból arany vándorol a köpenybe, és abban bizony arany is van. A legszebb, hogy amikor az első adat kijött, a kutató így szólt, szó szerint aranyat találtunk. Hát legalább van humorra, ha már a bányász kalapácsra esélye sincs. A lényeg, a Föld magja nem annyira elszigetelt, mint hittük, és időnként egy kis arany meg egyéb drága cucc felúszik a köpenybe, aztán néha fel is törhet egy-egy vulkán kitöréssel. Legyetek résen!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól. Ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
2: nem. Még több.
0: És még több.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nyaralás közben is érdemes megőriznünk az éberségünket a külföldi autópályákon, mert az osztrák autóklub figyelmeztetése szerint több kedvelt üdülőhelyen is trükkös csalók fosztják ki az autósokat. Horvátországban és Szerbiában az áll autópálya mentők jelentenek veszélyt, akik a lerobbant kocsikat méregdrága illegális műhelyekbe vontatják. Spanyolországban különösen az A7-es autópályán a defektes trükk terjedt el, ahol a kerékhibára figyelmeztető csalók a leállósában lopják el a kocsiban hagyott értékeket. Olaszországban pedig a tükörtöréses csapda a leggyakoribb, amely során hangos dudálással állítják meg az utazókat, és azonnali készpénzes kártérítést követelnek egy állítólagosan letört visszapillantó miatt. A Tiszapárt több politikusát is meghívták a 35. tusványosra, Magyar Péter miniszterelnököt azonban szándékosan kihagyták a szervezők, a felkért tiszás miniszterek pedig egytől egyig lemondták a részvételt. Németh Zsolt, a Bálványosi Szabad Egyetem egyik alapítója, a döntést azzal indokolta, hogy a szervezők úri joga eldönteni a meghívottak körét, Magyar Péter pedig folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti a külhoni magyar vezetőket. 17 év után idén először fordul elő, hogy a Fidesz ellen ellenzéki pozícióból szervezi meg a tábort, ahol a szombati főnapon Orbán Viktor miniszterelnök tart majd nagyívű politikai helyzetértékelést a Fidesz megújulásának irányáról. Vizsgálatot kezdeményezett Forsoffer Ágnes az országgyűlés elnöke Bohár Dániel és stábja országházi jelenlétével, valamint munkavégzésével összefüggésben több országgyűlési képviselő jelzése nyomán. A házelnöki hivatal tájékoztatása szerint az érintettek nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz frakció vendégeiként tartózkodtak az országház épületében. A vonatkozó házelnöki rendelkezés értelmében ugyanakkor sajtótudósítói tevékenységet kizárólag érvényes sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az épületben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság 8-ad döntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyeddöntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
6: A VB összességében szerintem elég érezhető, amit elég az elején volt egy két meccs, de ott a kis csapatoknak a szimpátiája az elvitte a show részét. Most már ugye kezd élesedni. Aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egyik meglepetés csapatnak vártam, hogy ők ilyen jól szerepelnek. És annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés a nagyobb neveknek egy ilyen világeseményen. De most azért látható, hogy csak a gólogistára nézzünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnyt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában szerintem, mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolog szerintem most jönnek.
5: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőkben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltét nem vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
6: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki. Itt vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Ilyen a Belgiumnak, ugye az arany generáció most kezd lecserélődni, ők nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsés, hogy egy csapatok szerencsésebb, ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár még, hogyha a legjobb, hogyha a harmadikén megy tovább, egy 80 metrek tovább, akkor sincs nagy baj, nyilván az ellenfel kapcsán esetleg nehezebb ellenfel játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több vízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset, szóval. Na, azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésünk, inkább Kolumbiára szavaztam volna, de hát alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a nyolcas, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
5: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok zene, és még több.
0: Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.

0: Start Rádió.
1: Ez most nagyon bennfentes lesz ez a téma, és hogyha kellemetlen a téma, akkor kérlek, akkor ne sértődj meg, és ne nyírj ki. Miért neveztek téged malackának a srácok?
2: A Szent Habakuk miatt.
1: Így van.
2: Mert nem beszéltünk csúnyán. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem voltunk átlagos metal banda. Tehát a Veres Pisti jogász volt, a Zsóri Gábor orvos, mehatronikai mérnök a Balázs Ádám, akinek adtunk egy Dávid nevet, a Fodor Bence is, ugye, informatikus.
1: Igen.
2: Illetve ugye később, amikor jött a Cseh Isti, egy komoly zenész, illetve zenetanár is, majd őróla mindjárt mesélek, mert most jelenleg vagyunk zenész viszonyban, és azért azt tegyük hozzá, hogy tehát nem voltak ilyen olyan menő zenekari tivornyázásaink, amikről egyébként tudtunk és láttuk, hogy hogyan működik a backstage-ben.
1: Igen.
2: Szóval volt egy kontra, meg arról nem is beszélve, hogy a Folletek ez nagyon komolyan fel volt építve, ugye alapítvány volt mögötte, és a Veres Pistinek az édesapja, meg az édesanyja volt ez, aki nagyon-nagyon sok munkát beletett, és szerintem fantasztikusan volt ez menedzselve. Volt külön turnébuszunk, szóval össze voltunk szedve, és így matematikai szempontból is szerintem nagyon oda volt téve, és azért volt a nevem Malacka, mert nem beszéltünk csúnyán, és amikor már nagyon nem bírtuk a feszültséget, akkor csak annyit mondtam, Szent Habakuk.
1: Igen.
2: És ezért voltam Malacka.
1: Atyavilág, véget ért ez a történet, és tehát miért volt, tehát hogy persze, hogyha el lehet mondani, mi lett vége a Folletekkel való kapcsolatodnak?
2: Az egy nagyon
1: illetve
2: szomorú.
1: Magának a zenekarnak
2: igen,
1: is.
2: Igen, az egy nagyon szomorú történet volt, ott voltak olyan dolgok is, ami szerintem nem volt fair.
1: Mert ugye velem, mint stábtaggal ez nem volt közölve, csak annyi, hogy nem lesz több koncert, igen, és kész ennyi.
2: Igen, pontosan nem is tudom, hogy mi történt. Uh-huh. A gitáros nagyon szeretett volna tovább lépni egy másik irányban, én ugye akkor az ő párja voltam, nyilván erre is integrálódtam, de nem szerettem volna kilépni a Folletekből, tehát ezt leszeretném szögezni így 20 év távlatából.
1: Igen, tiszteld bíróság azért.
2: Igen. hogy az nekem óriási érvágás volt, meg ami azután is jött, ugye, de egy másik út van, fiatalok voltunk, azt gondolom, és meggondolatlanok abból a szempontból, hogy egy ilyen értékes dolgot hagytunk elengedni, akkor a Gáborral megcsináltuk az Unseen Dreams zenekart, és három számot lehoztunk, ami elég komoly lett. Egész magas dolgokat hoztunk le vele, de végül nem álltunk bele abba sem. Nem úgy alakult. Mindenki a saját szakmája felé kezdett el tendálni.
0: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: Azt azért azt hozzá kell tenni, hogy azért, amikor te megérkeztél az együttesbe, ott azért olyan stílus mozgások voltak, tehát ott olyan crossoverek voltak, hogy az valami elképesztő, tehát ugye a metal műfajon belül, tehát adott volt egy metal dal, és ugye abban ilyen bossanova részeket is raktatok, akkor jazzes történeteket is, akkor emlékszem konkrétan, hogy összehoztuk a teljes Erkel kórust, igen, és ott a művelődési házban fölvettünk egy egész szólamot velük, és ott azért, nevettük, mert egy olyan teremben vettük fel azt az Erkel kórusos dolgot, ami alapból visszhangzott, és ugye a Siminek, aki kikeverte azt a dalt, már nem volt dolga vele, csak ugye hangerőre hozta meg, beekúzta, mert ugye volt rajta visszhang, és az tök jó ilyen templomi kórus szerű dolog volt, tehát abban volt potenciál szerintem abban.
2: Hát volt is a Metal Hammerbe is, elég komolyan lehoztak minket, meg ahogy mondtam, voltunk nemzetközi fesztiválokon is, meg a hazai fesztiválokon is jó részt ott voltunk, tehát hogy nem volt olyan egy nyáron, ahol ne lettünk volna ott, és ne zenéltünk volna.
1: Nos, akkor véget ért ez a zenélős dolog, ugye az Unseen Dreams, a Folletek, utána mi történt veled? Kiköltöztél?
2: Igen, jött az élet.
1: Jött az élet, igen.
2: Igen. Megházasodtam, lett egy gyermekem, és így a zene a gospel irányába kezdett elmenni.
1: Wow.
2: Igen.
1: Erős váltás.
2: Hát nem, azért nem. Tehát, hogy ugye végig kísérte az életemet az Isten képűség. Én nem tagadom, hogy én hiszek a názareti Jézus Krisztusban, szerintem ez mindenkinek a magánügye, de ugye ez az irány, ez a gospel, illetve a barokk zene, a reneszánsz, egyházi dalok, ezek azért ott voltak, és hát arról nem is beszélem, hogyha valaki magánének tanszakon tanul, akkor ezeket a stílus irányzatokat azért tanulja. És szerintem a művészetben, főleg az éneklésben olyan nem létezik, azt gondolom, hogy ne higgyen valaki valamiben, valaki vagy Buddhában, vagy Jézusban, vagy az anyagban, vagy valamilyen istenképűségben fog hinni, és nem állt messze a gospel, és akkor egy gyülekezetben jártam, és akkor ott szolgáltam, tehát nem olyan hosszú időn keresztül, és akkor utána jött egy fordulat, ahogy mondtam, egy trauma érte a családunkat, és most kezdtem el észhez térni tavaly kb. Május környékén, és elkezdtem újra a zene felé orientálódni, és azt mondtam, hogy jó, akkor elérkezett az idő, be kell érjen ez a talentum, be kell ezt fektetni, és akkor felvételt nyertem a Magyar Hajnal énekstúdióba, és konkrétan ugye a Magyar Hajnalhoz, ahogy mondtam, és elkezdődött egy zenélés, illetve kiderült, hogy az egyik kutatótársam, mert van egy saját vállalkozásom, amivel űr biotechnológiai dolgokkal foglalkozunk, a nemzetközi űrállomásra fejlesztünk egy eszközt, amit klinikumban is majd fogunk használni, és a dr. Nepusz Tamás gitáros volt, de az ő életében is, ugye közbeszólt az élet, ahogy ő mondta, és abban maradt a gitározás, és ő is újra kezdett zenélni, és kiderült, hogy nagyon jó együtt tudunk működni, és elkezdtünk egy albumon dolgozni, és ennek az albumnak az első dalának az énekét ezt pénteken fogjuk rögzíteni, és ki is adjuk. Egy ilyen kis demó lesz.
1: Stílusilag? Milyen vonal?
2: Hú, ez jó, érdekes.
1: Na ugye. Tehát,
2: lesz metal dal, lesz. Ez, amivel most kijövünk, az egy picit ilyen populárisabb, rock, alternatív, indie, tehát van benne minden, de nagyon jó vibe-ja van neki, nagyon jó az a flow, és ugye ő is visszatért a zenéléshez, bár hosszú időt hagyott ki ő is, de rendkívül tehetséges. Tehát, hogy nagyon, nagyon összetudtunk dolgozni, és akkor így próbálgatunk, és megkerestem mivel ketten vagyunk a Monád zenekarnak, ez lett a neve, és ketten vagyunk a zenekarban. Ma már szerintem nem probléma az, hogyha ketten-hárman zenélnek együtt, mert igazából
1: meg lehet oldani.
2: Abszolút meg lehet oldani. És megkerestem a Jankai Valentint, aki most már a Leander zenekarnak az oszlopos tagja, és a Valentin elvállalta, hogy akkor feldobolja a dalt, vagy a dalokat.
1: De úgy, hogy mint a formáció tagjaként, nem, vagy mint session zenész?
2: Hát,
1: vagy ilyen stúdió zenész?
2: Hát, én nem mondanám a Valentinra azt, hogy session zenész.
1: Tehát, jó, világos, csak ugye ebben a formációban
2: maga a kategóriában, a maga nemében ő egyedülálló és rendkívül kiemelkedő. Szerintem a világ egyik legjobb dobosai közé sorolható a Jankai Valentin, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember. Nem, hát mint vendégzenész kértem őt föl, és el is vállalta, illetve a Cseh Istit.
1: Na igen, tehát rá akartam még kitérni.
2: Igen, egy szóló erejéig, és akkor így összeállt egy dal, és ezt jövő héten fog. Igazából azt hiszem, hogy jövő héten véglegesít. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Sportrádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sokat nevet, sokat nevet. És még több.
2: Start Rádió.

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság nyolcaddöntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyeddöntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
6: A VB összességében szerintem elég érezhető, amit elég az elején volt egy két gyengébb meccs, de ott a kis csapatoknak, a szimpátiája az elvitte a só részét. Most már ugye kezd élesedni, aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egyik meglepetés csapatnak vártam, hogy ők ilyen jól szerepelnek, és annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés a nagyobb neveknek egy ilyen világversenyen, világeseményen, de most azért látható, hogy csak a góllistára nézünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnyt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában szerintem, mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolog szerintem most jönnek.
5: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőkben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltét nem vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
6: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki. Itt vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Én a Belgiumnak, ugye az arany generáció most kezd lecserélődni, ők nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsésebb, egy kis csapatok szerencsésebb, ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár még, hogyha a legjobb, hogyha a harmadikén megy tovább, 80 metrek tovább, akkor sincs nagy baj, nyilván az ellenfel kapcsán esetleg nehezebb ellenfel játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több vízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset, szóval. Én azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésünk, inkább Kolumbiára szavaztam volna, de hát alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a nyolcost, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
5: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
4: Hull öröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra.
2: Startrádió.
7: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

otthon senkivel. Én durva zúgják a fákon a kapocát, hogy láss csodát, láss ezer csodát.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Thank you.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start rá.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra.
3: Startra.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 8-a szerda déli 12 óra van. Öko-workshopon tanultak környezettudatos megoldásokat a Meseházban. Országos építőipari csalás sorozat miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Kábítószer kereskedőkön ütöttek rajta Békés Csabán. Elindult a nyári diákmunkaprogram. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Alkos ne halmoz csoport kedden öko-workshopot tartott a Meseházban, ahol a résztvevők újrahasznosított textilekből készítettek olyan használati tárgyakat, amelyek kiválthatják az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagokat. A csoport immár 6 éve működik a Meseházban, céljuk pedig a környezettudatos szemlélet terjesztése. A mostani foglalkozás lehetőséget adott arra, hogy a helyi lakosok megismerjék a közösség munkáját. A résztvevők a varrás alapjainak elsajátítása mellett olyan környezetbarát megoldásokkal találkoztak, amelyeket a mindennapokban is könnyen alkalmazhatnak. Veres Kriszta, a Meseház vezetője elmondta, egy korábbi pályázati támogatásnak köszönhetően sikerült kialakítaniuk egy jól felszerelt kézműves műhelyt. A támogatásból szerszámokat és varrógépeket vásároltak, amelyek azóta is a foglalkozások alapját adják. Hozzátette, hogy a csoport tagjai példát mutatnak a környezetudatos szemléletből, és rendszeresen segítik a Meseház nagyobb rendezvényeit, például a gyereknapot. A közösség működését az összetartás, az önkéntesség és a környezet iránti felelősségvállalás jellemzi. Muszkáné Hentz Nikoletta, a workshop egyik résztvevője szerint fontos az újrahasznosítás és a környezettudatos életmód. Úgy véli, még a használható tárgyakat nem kidobni kell, hanem újra felhasználni. Elmondta, hogy gombokat és cipzárokat is vitt magával, hogy segítse a csapatot. Bár korábban már járt varró tanfolyamon, szeretné felfrissíteni tudását, és vonzónak tartja, hogy a csoport